0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Századik Zsoltár. Hálaadó. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat neki, és áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége.
4: A Századik Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, és finom kávét ehhez a reggelhez. A mai napi kérdés, ami felmerült bennem az, mondhatjuk-e magunkról, hogy igaz emberek vagyunk? Vajon, ha ezt kimondod, nem felfogalkodottság? Nézzük, mit mond Isten beszéde. A Róma 5.1-ben így van. Megigazulván hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Mit jelent az, hogy hit által igazultunk meg? A Róma 5.9 szerint, minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Ahogy itt látjuk ebben a Biblia versben, Jézus vére az, ami megigazított. És ahogy hittel elfogadjuk Jézus Krisztus kereszt áldozatát, ahogy hiszünk az ő feltámadásában, úgy megbékéltünk Istennel. Ahogy a korintusi levélben is olvashatjuk, tőle vagytok pedig ti Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, igazságul, szentségül és váltságul. Jézus felvette a mi bűneinket, a bűnös természetünket. Elszenvedte helyettünk az igazságos büntetést, és nekünk ajándékozta a saját igaz voltát. Most már az Atya ugyanolyan igaz, szent embernek tekint bennünket is, mint Jézust magát. Tudunk mi valamit tenni azért, hogy még igazabbakká váljunk? Lássuk, mit mond a Galata 2.16. Az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Még a legnagyobb erőfeszítés sem elég hozzá. Soha nem tudjuk ezt a cselekedeteinkkel elérni. De Jézus vérét, ha hittel elfogadjuk, akkor az tökéletesen elég. Miért? Mert az 1 Korintus 1.31 így mondja. Megvan írva, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Tehát az igaz voltunk kizárólag Jézus érdeme. Ezért mi bátran mondhatjuk, hogy igaz ember vagyok. Imádkozzunk együtt. Mennyi atyám! Hálás vagyok neked, hogy igaz ember vagyok. Köszönöm, hogy Jézus Krisztust értem adtad. Köszönöm, hogy ő elszenvedte a kereszthalált és feltámadt. És az ő feltámadásában én igaz emberként feltámadtam vele együtt. És hálás vagyok neked, drága Jézus, hogy ezt elviselted értem. Hálás vagyok neked azért, hogy ott felvetted a keresztfán az én bűneimet, a bűnös természetemet, és most így én az Atya előtt igaz emberként állhatok meg. Köszönöm, hogy én ehhez semmit nem tehetek hozzá, hanem ez egyedül és kizárólag a te érdemed. És ezért hálás vagyok, és szeretlek téged, és ezért az én életemet teljes egészében tőled függve szeretném élni. Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 101. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek. Te neked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra. Mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dolgokra, és a pártoskodók cselekedeteit gyűlölöm. Nincs köze hozzám. A családszív távol van tőlem, nem ismerek gonoszt. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elveszítem azt. A nagyra látót és a kevés szívűt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak. A tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakozik az én házamban, aki családságot művel. Aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elveszítem-e föld latorjait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt.
4: A 101. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik. Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, és finom kávét ehhez a reggelhez. A mai napi kérdés, ami felmerült bennem, az: mondhatjuk-e magunkról, hogy igaz emberek vagyunk? Vajon, ha ezt kimondod, nem felfuvalkodottság? Nézzük, mit mond Isten beszéde. A Róma 5.1-ben így van: megigazulván hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Mit jelent az, hogy hit által igazultunk meg? A Róma 5.9 szerint, minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Ahogy itt látjuk ebben a Biblia versben, Jézus vére az, ami megigazított. És ahogy hittel elfogadjuk Jézus Krisztus keresztáldozatát, ahogy hiszünk az ő feltámadásában, úgy megbékéltünk Istennel. Ahogy a korintusi levélben is olvashatjuk, tőle vagytok pedig ti Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, igazságul, szentségül és váltságul. Jézus felvette a mi bűneinket, a bűnös természetünket. Elszenvedte helyettünk az igazságos büntetést, és nekünk ajándékozta a saját igaz voltát. Most már az Atya ugyanolyan igaz, szent embernek tekint bennünket is, mint Jézust magát. Tudunk mi valamit tenni azért, hogy még igazabbakká váljunk? Lássuk, mit mond a Galata 2.16. Az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Még a legnagyobb erőfeszítés sem elég hozzá. Soha nem tudjuk ezt a cselekedeteinkkel elérni. De Jézus vérét, ha hittel elfogadjuk, akkor az tökéletesen elég. Miért? Mert az 1 Korintus 1.31 így mondja: megvan írva, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Tehát az igaz voltunk kizárólag Jézus érdeme. Ezért mi bátran mondhatjuk, hogy igaz ember vagyok. Imádkozzunk együtt. Mennyei Atyám, hálás vagyok neked, hogy igaz ember vagyok. Köszönöm, hogy Jézus Krisztust értem adtad. Köszönöm, hogy ő elszenvedte a kereszthalált és feltámadt. És az ő feltámadásában én igaz emberként feltámadtam vele együtt. És hálás vagyok neked, drága Jézus, hogy ezt elviselted értem. Hálás vagyok neked azért, hogy ott felvetted a keresztfán az én bűneimet, a bűnös természetemet, és most így én az Atya előtt igaz emberként állhatok meg. Köszönöm, hogy én ehhez semmit nem tehetek hozzá, hanem ez egyedül és kizárólag a te érdemed. És ezért hálás vagyok, és szeretlek téged, és ezért az én életemet teljes egészében tőled függve szeretném élni. Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: 102. Zsoltár. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé. Uram, hallgass meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. Mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a füledet. Mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök. Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem. Még kenyerem megevéséről is elfelejtkeztem. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz, olyanná lettem, mint a bagoly a romokon. Vérasztok, és olyan vagyok, mint a magányos madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak engem ellenségeim, csúfolóim esküsznek rám. Bizony a port eszem kenyérgyanánt, és italomat könnyekkel vegyítem. A te felindulásod és búsulásod miatt, mert fölemeltél engem és földhöz vertél engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, magam pedig, mint a fű, megszáradtam. De te, Uram, örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. Te, kelj föl, könyörülj a Sionon, mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a

0: rát is kimélik. És félik a népek az Úrnak nevét, és a földnek minden királya a te dicsőségedet. Mivel hogy az Úr megépítette Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. Érattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja majd az Urat. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról, a mennyekből a földre nézett le az Úr, hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. Amikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Megsanyargatja az én erőmet, megrövidítette napjaimat. Ezt mondtam, én Istenem, ne vigyel engem az én napjaimnak felén. A te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak. Régen te fundáltad a földet, és az egek is a te kezednek munkái. Azok elvesznek, de te megmaradsz. Mindazok elavulnak, mint a ruha, mint az öltözetet, elváltoztad azokat, és elváltoznak. De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvuk erősen megáll előtte.
1: A 102. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: can I ask a question here in Houston, Texas? How many of you speak Spanish, Espanol? How many of you do not? Don't cheer, don't cheer. You need to learn some Spanish. Are you ready to learn some Spanish? Everybody say, te amo. I love you. Con todo mi corazón. Hey, see, you know Spanish now. Look at somebody and say, con todo mi corazón. That means with all my heart. Everybody say, with all my heart. Oh, Señor. With all my heart. Oh, Señor. With all my soul. Oh, Señor. I love you, Lord. Anybody love Jesus tonight? This features a good friend of ours, T-Bone.
1: Most következik.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
1: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, és finom kávét ehhez a reggelhez. A mai napi kérdés, ami felmerült bennem, az: mondhatjuk-e magunkról, hogy igaz emberek vagyunk? Vajon, ha ezt kimondod, nem felfogalkodottság? Nézzük, mit mond Isten beszéde. A Róma 5.1-ben így van. Megigazulván hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Mit jelent az, hogy hit által igazultunk meg? A Róma 5.9 szerint, minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Ahogy itt látjuk ebben a Biblia versben, Jézus vére az, ami megigazított. És ahogy hittel elfogadjuk Jézus Krisztus keresztáldozatát, ahogy hiszünk az ő feltámadásában, úgy megbékéltünk Istennel. Ahogy a korintusi levélben is olvashatjuk, tőle vagytok pedig ti Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, igazságul, szentségül és váltságul. Jézus felvette a mi bűneinket, a bűnös természetünket. Elszenvedte helyettünk az igazságos büntetést, és nekünk ajándékozta a saját igaz voltát. Most már az Atya ugyanolyan igaz, szent embernek tekint bennünket is, mint Jézust magát. Tudunk mi valamit tenni azért, hogy még igazabbakká váljunk? Lássuk, mit mond a Galata 2.16. Az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Még a legnagyobb erőfeszítés sem elég hozzá. Soha nem tudjuk ezt a cselekedeteinkkel elérni. De Jézus vérét, ha hittel elfogadjuk, akkor az tökéletesen elég. Miért? Mert az 1 Korintus 1.31 így mondja. Megvan írva, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Tehát az igaz voltunk kizárólag Jézus érdeme. Ezért mi bátran mondhatjuk, hogy igaz ember vagyok. Imádkozzunk együtt. Mennyei Atyám, hálás vagyok neked, hogy igaz ember vagyok. Köszönöm, hogy Jézus Krisztust értem adtad. Köszönöm, hogy ő elszenvedte a kereszthalált és feltámadt. És az ő feltámadásában én igaz emberként feltámadtam vele együtt. És hálás vagyok neked, drága Jézus, hogy ezt elviselted értem. Hálás vagyok neked azért, hogy ott felvetted a keresztfán az én bűneimet, a bűnös természetemet, és most így én az Atya előtt igaz emberként állhatok meg. Köszönöm, hogy én ehhez semmit nem tehetek hozzá, hanem ez egyedül és kizárólag a te érdemed. És ezért hálás vagyok, és szeretlek téged, és ezért az én életemet teljes egészében tőled függve szeretném élni. Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt a reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességed, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útjait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr. Késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formálásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága, hogyha átmegy rajta a szél, nincs többé, és az ő helye nem ismeri többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyezte az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat.
0: A 103. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat. Uram, én Istenem, nagy vagy Te. Igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra. Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki vizeken építi fel az ő polotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, és a szeleknek szárnyain jár. Aki a szeleket teszi követeivé, és lángoló tüzet pedig szolgáivá. Ő alapította a földet az ő oszlopain, és nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek fölött is vizek álltak. Egy kiáltásodtól eloszlottak, és mennydörgésednek szavától szétriadtak. Hegyek emelkedtek föl, és völgyek szálltak alá arra a helyre, amelyet elkészítettél nekik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak. Nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátod a forrásokat a völgyekbe, hogy fordjogáljanak a hegyek között. Hogy megitassák a mezőnek minden állatját, a vadszamarak is megoltsák a szomjúságukat. Mellettük laknak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából. A te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái. A Libanon cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, a gólya, amelynek a ciprusok a háza, a magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugvását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárnak a mező összes vadjai, az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetve Istentől az eledelüket, ha föl kell a nap, elrejtőznek, és hajlékaikba heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a... Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái. A Libanon cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, a gólya, amelynek a ciprusok a háza, a magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugvását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárnak a mező összes vadjai, az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetve Istentől az eledelüket, ha föl kell a nap, elrejtőznek, és hajlékaikba heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.

0: a hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugvását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárnak a mező összes vadjai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetve Istentől az eledelüket, ha föl kell a nap, elrejtőznek, és hajlékaikba heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt, a modgályák járnak, és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzon benned. Mindazok te rád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Te adsz nekik, és ők betakarítják. Megnyitod a kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Ha elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te szellemedet, megújulnak és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki ha rátekint erre a földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölögnek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben. Zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves neki az én rebegésem. Örvendezem az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, és dicsérjétek az Urat.
1: A 104. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. Első fejezet. Üdvözlet Páltól, aki Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, és Timóteus testvértől, Isten Kolosszében élő népének, akik hűséges testvéreink Krisztusban. Atyánk, az Isten, adjon nektek kegyelmet és békességet. Hálát adunk Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atyának minden egyes alkalommal, amikor értetek imádkozunk. Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek Krisztus Jézusban, és igazán szereditek Isten minden gyermekét. Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, amely a mennyben van félretéve a számotokra. Erről a reménységről akkor hallottatok először, amikor az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek. Ez az üzenet hozzátok is eljutott, akárcsak a többi néphez szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed és mindenhol jó eredményeket hoz. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Ezt az örömhírt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól hallottátok először. Ő hűségesen szolgálja Krisztust a ti javatokra. Tőle hallottuk, milyen erős isteni szeretet van bennetek a Szent Szellem által. Ezért, amióta csak hallottuk felőletek ezt a sok jó hírt, szüntelen imádkozunk értetek. Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle szellemi bölcsességgel és megismeréssel. Akkor az életetek méltó lesz az Úrhoz, sok örömöt szerez neki, mindig sokféle jó dolgot visztek véghez, és egyre jobban és mélyebben megismeritek az Istent. Azt kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden tekintetben, hogy álhatatosan és türelmesen ki tudjatok tartani minden körülmények között, sőt, mindezt örömmel és háladással tegyétek. Igen, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett benneteket arra, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amit Isten készített el a világosságban élő népe számára. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át szeretett fia királyságába. Ő általa, a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Istent nem láthatja egyetlen ember sem. Jézus azonban pontosan megmutatja, hogy Isten milyen. Jézus följebb való minden teremtett lénynél. Azért van ez így, mert Isten Jézus által teremtett meg mindent a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan lényt, még a trónokat, uraságokat, uralkodókat és fejedelmeket is. Isten mindezeket a fia közreműködésével és fia számára teremtette. A fiú minden teremtménynél előbb létezett, és hatalmával ő tartja fenn az egész világ mindenséget. Ő a feje a testnek, vagyis a gyülekezetnek. Ő a forrása mindennek, ő a legelső, aki a halálból föltámadt. Ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Mert Isten úgy látta jónak, hogy az ő teljessége éljen a fiúban. És a fiú által kössön békét mindenkivel, aki a földön vagy a mennyben lakik. Isten ezt a békét Jézus vére által kötötte meg, amikor Jézus meghalt a kereszten. Ti régen távol éltetek Istentől. Gondolkodásotok szerint és gonosz tetteitek miatt Isten ellenségei voltatok. De Jézus most mégis kibékített benneteket Istennel, Ez Jézus Krisztus halála által történt, amikor Jézus itt élt a földön emberi testben. Isten ezt azért tette, hogy szentek, hibátlanok és ártatlanok legyetek, amikor majd maga elé állít benneteket. Jézus Krisztus ezt valóban meg is fogja tenni, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan bíztok benne, és belekapaszkodtok abba a reménybe, amit az örömhír adott nektek. Ezt az örömhírt, amelynek én, Pál, a szolgája lettem, már szerte az egész világon mindenkinek hirdetik. Annak ellenére, hogy most értetek, testi szenvedéseket kell elviselnem, mégis örülök. Ugyanis még sok olyan dolog van, amit Krisztusnak el kell szenvednie a testében, vagyis a gyülekezetben. Én pedig elfogadom azt, ami ebből nekem jutott. És elszenvedem ezeket a dolgokat az én testemben, az ő testéért. Ezt a testet, a gyülekezetet szolgálom Isten megbízása alapján, amelyet a ti érdeketekben adott nekem. Igen, Isten rám bízta, hogy üzenetét teljesen megismertessem veletek. Ez az üzenet pedig az a titkos igazság, amely a korábbi korszakokban és nemzedékek elől el volt rejtve. Most azonban Isten megmutatta az övéinek. Ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság a nem zsidó emberek között. Ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. Ő a mi egyedüli reménységünk arra nézve, hogy majd részt vehetünk Isten dicsőségében. Mi Krisztust ismertetjük meg mindenkivel. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, biztatunk és figyelmeztetünk minden embert, hogy amikorra majd Isten színe elé kerül, addigra már elérje Krisztusban a teljességet. Ez a célja minden fáradozásomnak, és ezért küzdök Krisztus erejével, amely erőteljesen működik bennem.
4: Pál Kolossebeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Barbara Telcerov gyermekszolgálatról szóló tanítását hallhat.
3: Darko már kivette néhány szót a számból.
4: Before I start, Darko, when you were talking about six cylinders.
3: Mielőtt elkezdeném, Darko, hat hengerről beszéltél.
4: I understood immediately what you're talking about.
3: Azonnal megértettem abban a pillanatban, hogy miről beszélsz.
4: That's a female point of view. That's different. That's what you say.
3: De ez most egy női téma lesz, ez különböző lesz attól,
4: mint amit beszéltél.
3: A gyerekszolgálattal kapcsolatban az lesz a helyzet,
4: and you tend to simplify things.
3: Hogy egyszerűsíteni kell a dolgokat.
4: So I made a picture, I draw six men with the cylinders with the head. You know the English gentleman?
3: Csináltam egy képet, rajzoltam, ahol hat férfit rajzoltam le, mindenkinek egy-egy cilinder van a fején. Mint egy angol gentlemannek.
4: In Slovene we call this head cylinder.
3: Szlovén nyelvben ezt cilindernek hívjuk, ezt a kalapot.
4: Oh, yeah, I understood. Six men, you know, different ministry, prophet, teacher, and if they can work together,
3: én így értettem meg ezeket a szolgálati területeket, hogy hat férfi, akik cilindert viselnek, úriemberek együtt munkálkodnak a szolgálat különböző területein.
4: So this is my version.
3: Ez az én verzióm, az én változatom.
4: So, yeah. So, I, yeah. That's fine. So yes, I agree that kids ministry is very important.
3: Egyetértek azzal, hogy a gyermekszolgálat nagyon fontos.
4: One of my favorite passages is from Matthew 19:13-15.
3: Az egyik kedvenc üzenetem Máté evangéliumából.
4: 19:13-14. That's what Darko already mentioned.
3: Máté 13-ból, amit Darko már említett.
4: They were bringing to him little children that he should touch them. But the disciples rebuked those who were bringing them. But when Jesus saw it, he was moved with indignation and said to them, "Allow the little children to come to me. Don't forbid them, for the kingdom of God belongs to such as these. Most assuredly I tell you, whoever will not receive the kingdom of God like a little child, he will not in no way enter into it."
5: Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er beginnt, er sie mitzubeten.
3: És amikor kisgyermekeket hoztak hozzá, hogy a kezét rájuk tegye, nem találom sajnos, hogy hanyadik verstől van.
4: So when we ask why children, why this is important, it's simple.
3: Tehát amikor az a kérdésünk, hogy miért olyan fontos ez, akkor azt kell, hogy mondjuk, nagyon egyszerű erre a válasz, hogy ez nagyon fontos volt Jézus számára is.
4: He was not bothered by them.
3: Ő nem zavartatta magát emiatt.
4: In those times, children and women were not allowed to be in the temple or in the synagogue.
3: Abban az időben a gyerekeknek és az asszonyoknak nem volt megengedve az, hogy a templomban vagy a zsinagógába bemenjenek.
4: And Jesus, wherever he went, he showed that kids are important to him.
3: És Jézus bárhova ment, mindenhol kifejezte azt, hogy a gyerekek fontosak számára.
4: And I like this, it says he rebuked those disciples.
3: És itt is azt látjuk, hogy megdorgálta ezeket a tanítványokat.
4: And I immediately have this picture again. There are, you know, there is Jesus, disciples, this important man around him.
3: És elképzeltem azt a képet, hogy amikor Jézus ott volt,
4: mothers with the kids,
3: körülötte a fontos emberek, az ő tanítványai.
4: And
3: ott voltak az asszonyok körülötte gyerekekkel, zajosak voltak,
4: you know,
3: bizonyos szempontból zavaróak is.
4: The disciples think, you know, Jesus, he has more important work to do. I mean,
3: és a tanítványai azt
4: gondolták,
3: hogy Jézusnak sokkal fontosabb dolga.
2: Elhangzott Barbara Telcerov gyermekszolgálatról szóló tanítás.
0: Ez volt a Neked Szól.
1: Ez volt a Neked Szól.
0: Aktuális bibliai tanítások.
6: Aktuális bibliai tanítások.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Randy Boyd, a beszélő Isten című tanítását hallhatjuk.
3: Neked nyissátok ki a jegyzetet az egyes leckénél.
4: It's time to get to work.
3: Akkor álljunk neki a munkának.
4: Every March my wife has the opportunity to travel with me.
3: A feleségem minden márciusban velem tud utazni.
4: And I'm so grateful she's here for this module on divine communication.
3: És én nagyon örülök, hogy ő pont itt van ezen az isteni kommunikációról szóló modulon.
4: She is one of the people that began to train me in hearing the voice of God.
3: Ő az egyik olyan ember, aki elkezdett engem Isten hangjának a meghallásában képezni.
4: She walked with the Holy Spirit quite a few years before I met him and began to walk with him.
3: Ő már sok évvel azelőtt, hogy én találkoztam volna a Szent Szellemmel és elkezdtem volna vele járni, ő már a Szent Szellemmel járt.
4: And even the story of how we came together is a story of hearing God speak.
3: És még annak a története is, hogy mi ketten hogyan jöttünk össze egymással, arról szól, hogy Isten beszél.
4: It's the story of prophetic dreams.
3: Ez a történet a profétai álmokról szól.
4: She saw me in a dream before she met me.
3: A feleségem látott engem egy álomban, mielőtt találkoztunk.
4: And she goes, wow.
3: És azt mondta, húha.
4: That has to be God.
3: Ez biztos Istentől van.
4: Even when we first began to speak, it all had to do with God speaking to us and a group of friends.
3: Az is, amikor elkezdtünk beszélgetni egymással, az is arról szólt, hogy Isten szólt hozzánk, és egy ilyen baráti csoportban voltunk.
4: In my opinion, this topic is one of the essential topics that we can teach on.
3: Szerintem ez a mostani témánk az egyik leglényegesebb téma, amiről taníthatunk.
4: This topic moves people from religion to relationship.
3: Ez a téma mozdítja el az embereket a vallásosságtól a kapcsolatig.
4: This topic moves people from theory about God to reality in God.
3: Ez a téma mozdítja el az embereket az Istenről szóló elméletektől az Istenben való valóságig.
4: And let me tell you what Hungary and Austria doesn't need.
3: És elmondom nektek, hogy Magyarországnak és Ausztriának mire nincs szüksége.
4: We don't need any theories.
3: Nincs szükségünk elméletekre.
4: We have preached theories for several hundred years.
3: Már több évszázada prédikáljuk az elméleteket.
4: We don't need any more wonderful religious tradition.
3: Nincs szükségünk több csodálatos vallási hagyományra.
4: We were driving up to Blast Hill today, Franz and Callie and I.
3: Ma ugye autóval jöttünk föl, feleségem Franz és én ide a Blast Hill-re.
4: We started talking about an old English, I would say it's a Christian song, an old English religious song.
3: Tehát elkezdtünk beszélgetni egy régi angol vallási énekről, hát az, hogy keresztényének, azt nem mondanám.
4: There's an old song that says, give me that old time religion. Give me that old time religion.
3: És arról szól ez az ének, azon a szövegében, hogy add nekem ezt a jó régi időkbeli vallásosságot, vallást.
4: Then it says, give me that old time religion, it's good enough for me.
3: Add nekem ezt a régi békeidőkbeli vallást, az nekem elég jó.
4: Well, there's a cry from our nation that says, don't give us any more old time religion.
3: De én azért kiáltok a nemzeteinkkel kapcsolatban, hogy Uram, nekünk ne adj jó öreg békeidőkbeli vallást.
4: We tried it and it wasn't good enough for me.
3: Kipróbáltuk, nekem nem volt elég jó.
4: But the only way to move from a religious experience of God into genuine relationship and reality is connecting with him through hearing.
3: Egyedül úgy mozdulhatunk el a vallásos gyakorlatoktól odáig, hogy Istennel valódi kapcsolatban legyünk és a benne való valóságot átéljük, hogyha halljuk őt.
4: Now I want to warn you now so that you can leave after tonight's sessions if you get scared.
3: Most előre figyelmeztetlek benneteket, hogy még a ma esti tanítás után elmenekülhettek, ha megijedtek.
4: There are two parts to this course, this few days we're together.
3: Ennek a kurzusnak két része van, amit most tartunk.
4: There's the teaching part.
3: Van a tanítási rész.
4: And then there's the doing part.
3: Meg van a gyakorlási része.
4: We will teach 10 sessions.
3: 10 tanítást fogunk elmondani.
4: At the end of 7 of those sessions, you will do what we just taught.
3: És a 10 közül 7-nek a végén meg kell csinálnotok azt, amiről éppen akkor tanítottunk.
4: You see, I don't want to just give you theory.
3: Nem akarok csupán elméleteket adni nektek.
4: We want to lead you into experience.
3: Be akarunk vezetni titeket a tapasztalatba.
4: And then you can take the tools and use them more and more.
3: Hogy fogjátok ezeket az eszközöket és egyre gyakrabban használjátok.
4: We'll have four lessons on prophecy.
3: Négy tanításunk lesz a profétálásról.
4: Guess what you will have the chance to do at the end of each lesson.
3: Mit gondoltok az egyes tanítások végén mire lesz lehetőségetek?
4: All of you.
3: Mindannyiótoknak.
4: Praise the Lord. We will teach on tongues and interpretation of tongues.
3: Dicsőség az Úrnak. Fogunk tanítani a nyelveken szólásról és annak magyarázatáról.
4: Guess what you're going to have the joy of doing tomorrow.
3: Mit gondoltok, milyen örömben lesz részletek, hogy tehetitek holnap?
4: You say, I've never done that.
3: De azt mondod, hogy én ilyet még sose csináltam.
4: You're in the right place then, praise the Lord.
3: Akkor a megfelelő helyre jöttél, dicsőség az Úrnak.
4: So if we're going to lock the gate before the end of the second session tonight.
3: Ma este a második tanítás vége előtt be fogjuk zárni a kaput.
4: We're not.
3: Nem, dehogy nem.
4: We're going to just make sure all the Austrians come back tomorrow though.
3: De akkor mindenképpen gondoskodunk arról, hogy minden osztrák visszajöjjön holnap.
4: We have to develop these skills.
3: Ki kell fejleszteni magunkban ezeket a képességeket.
4: Let's begin with the introduction page, the voice of God.
3: Akkor kezdjük el a bevezető oldallal, Isten hangja.
4: Here's a few of the things we're going to cover this next few days.
3: A következő néhány napban a következő dolgok lesznek többek között, amikről beszélünk.
4: God is a God who loves to speak.
3: Isten szeret beszélgetni.
4: And he created people to hear him.
3: És úgy teremtette az embereket, hogy hallani tudják őt.
4: We're going to look at some basic principles of learning to hear God for our personal lives.
3: Megtanulunk néhány alapelvet majd arról, hogy hogyan hallhatjuk meg Isten hangját a személyes életünkre vonatkozóan.
4: Then once we look at some principles about hearing God for ourselves.
3: És miután megvizsgáltuk azokat az alapelveket, amik erről szólnak, hogy Isten hangját magunk számára hogyan hallhatjuk meg.
4: We'll begin to look at the spiritual giftings so we can hear God and speak to others for God.
3: Meg fogjuk vizsgálni a szellemi ajándékokat, hogy meg tudjuk hallani Isten hangját másokra vonatkozóan is, és ezt el tudjuk ezeknek a másoknak mondani.
4: We're even gonna talk about angelic communication.
3: Még az angyali kommunikációról is fogunk beszélni.
4: Have any of you ever communicated with an angel?
3: Valamelyiktek kommunikált már angyallal életében?
4: Did you know there are for the amount of information, there are more angelic visitations in the New Testament than the Old Testament. Did you know that?
3: Tudtátok, hogy az Új Szövetségben több angyali látogatásról van szó, mint az Ószövetségben?
4: Did you know in the book of Acts, it speaks as many times about an angelic visitation as it does the voice of the Spirit said.
3: Tudtátok, hogy az apostolok cselekedetei ugyanannyiszor beszél angyali látogatásokról, mint ahányszor arról beszél, hogy Isten szelleme mondott valamit valakinek.
4: Just read the book and count it up.
3: Olvassátok el és számoljátok
4: and
3: meg.
4: Yet that's a part of communicating with God we don't talk about much.
3: Mégis ez az Istennel való kommunikációnak egy olyan része, amiről nem beszélünk sokat.
4: I have spoken with an angel not long ago.
3: Nem túl régen én beszélgettem egy angyallal.
4: Right here in Graz.
3: Itt Grazban.
4: It was my, she says, of course, this is normal here.
3: Azt mondja, persze, hát ez természetes.
4: No, but it's normal everywhere.
3: Ez mindenütt normális jelenség.
4: The problem is, we are not yet normal.
3: Az a probléma, hogy még mi nem vagyunk normálisak.
4: So these are some of the things we're going to talk about.
3: Tehát többek között ilyenekről fogunk beszélgetni.
4: Now, let me mention the homework assignment now.
3: Akkor most elmondom, mi lesz a házi feladat.
4: Don't start covering your face and try not to look guilty.
3: Akik vannak, akik megpróbálják eltakarni az arcukat, hogy ne látszanak bűnösnek.
4: These are not seminars, it is a school.
3: Tehát ezek nem szemináriumok, ez egy iskola.
4: And the purpose of the school is not to have nice lectures, it's to have genuine impartational learning.
3: És az iskolának a célja nem az, hogy szép tanítások hangozzanak el, hanem hogy valóságos dolgokat adjunk át nektek, és ti tanuljatok.
4: And scientists tell us this fact.
3: A tudósok mondják,
4: that when I take what I learn and I put it on paper,
3: hogy amikor azt, amit tanultam, leírom,
4: and I try to put my thoughts into a concrete form that I can explain to others.
3: És megpróbálom a gondolataimat olyan formába önteni, hogy másoknak el tudjam magyarázni.
4: It is one of the great principles of going from theory to actually reality.
3: Ez az egyik nagyon fontos lépés ahhoz, hogy az elméletből átmenjünk a valóságba.
4: So the purpose of the homework isn't to be hard.
3: Tehát a házi feladat célja nem az, hogy mi szigorúak legyünk.
4: It's to help you.
3: Hanem, hogy segítsen
4: nektek. To help you get your hands on what you're learning.
3: Hogy segítsen valahogy megfognotok azt, amit tanultok.
4: And to work with it.
3: Tudjátok, az gyúrni egy kicsit.
4: Until it's not my word, it's your word.
3: Amíg már nem az én szavaimról van szó ezekben, hanem a saját szavaitok ezek.
4: And I'll talk more about that tomorrow.
3: Erről majd holnap beszélek többet.
4: Lesson 1, the speaking God and the hearing ear.
3: Egyes lecke, a beszélő Isten és a halló fül.
4: The beginning of the book of John says this.
3: János evangéliumának az eleje azt mondja.
4: Now let the Holy Spirit just hover over us as we look at many scriptures in this session.
3: A Szent Szellem lebegjen fölöttünk, miközben nagyon sok igét fogunk megnézni ebben a tanításban.
4: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
3: Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige.
4: In the beginning was the Word.
3: Tehát kezdetben volt az ige.
4: God could have called his son anything.
3: Isten a fiát bárminek elnevezhette volna.
4: But the apostle John was moved by the Holy Spirit to call the Son of God when he introduced him to us, the Word of God.
3: Mégis a Szent Szellem úgy mozdította János apostolt, hogy amikor bemutatta nekünk Isten fiát először, akkor Isten igéjének nevezte őt.
4: There is so much revelation in this first introduction to Jesus.
3: Nagyon sok a kijelentés ebben a Jézusról szóló első bemutatásban.
4: God is not a God who speaks.
3: Isten nem egy olyan Isten, aki beszél.
4: That shocks you.
3: Ez megdöbbentettiteket.
4: Let me say that what I'm saying again.
3: Na, elmondom még egyszer.
4: When I meditate on this verse.
3: Amikor ezen az igeversen elmélkedem.
4: God is not just a God who speaks.
3: Isten nem csak egy olyan Isten, aki beszél.
4: He is the Word.
3: Hanem ő a szó.
4: His entire being is communication to people and to the universe.
3: Az ő egész lénye arról szól, hogy kommunikál az emberekkel és a világ mindenséggel.
4: One evening in a service at the church here in Graz.
3: Egy este itt a grázi gyülekezetben egy istentiszteleten.
4: I've been asking Clement to introduce me to the angelic realm. You all need to meet Clement.
3: Megkértem Clementet, hogy mutassam be nekem az angyali világot. Mindannyiótoknak beszélnetek kell Clementtel.
4: He's strange.
3: Furcsa.
4: Clements is a little strange.
3: Egy kicsit furcsa figura.
4: He walks in a realm that I've read about in books.
3: Ő egy olyan világban él és mozog, amiről én olvastam a könyvekben.
4: So in the service he comes up.
3: Tehát odajött hozzám egy istentiszteleten.
4: He says three angels just entered the room.
3: És azt mondta, hogy most lépett be három angyal a terembe.
4: I said where?
3: Azt mondom, hol?
4: He said right back there, right
3: ott,
4: over there, right
3: ott,
4: over there.
3: Meg ott.
4: And I'm like.
3: És én így. Nézek.
4: Where?
3: Hol?
4: I don't see anything.
3: Nem láttak semmit.
4: I don't feel anything.
3: És nem érzek semmit.
4: He said, and he showed me again.
3: És akkor megmutatta
4: so
3: újra.
4: Everyone in the congregation probably thought I was stupid. I was like.
3: Mindenki a gyülekezetben lököttnek nézett, mert így csináltam.
4: And then finally, right over here, I see a flash of light.
3: És hirtelen az egyik ilyen helyen megláttam egy ilyen fényvillanást.
4: And I thought, I wonder if.
3: És azt mondtam. Vajon esetleg?
4: So I began to focus my attention and try to tune in my spirit.
3: Úgyhogy elkezdtem erre a dologra koncentrálni és a szellememet ráhangolni.
4: And all of a sudden, like a flash, I saw a face.
3: És hirtelen, mint egy villanást láttam egy arcot.
4: And I thought, now's a good time to ask a few questions, maybe.
3: És azt gondoltam, ez talán egy jó pillanat arra, hogy feltegyek néhány kérdést.
4: And I said, what is it like to see the Father?
3: És azt kérdeztem, milyen dolog lehet az atyát látni?
4: And immediately this voice, I didn't hear it with my ears, it just flooded my mind.
3: És hirtelen jött egy válasz, amit nem a fülemmel hallottam, hanem az elmémet árasztotta el.
4: I don't often see the Father.
3: Ja, én sem látom gyakran az Atyát.
4: And I said, why?
3: És megkérdeztem, miért?
4: He said, I'm a ministering spirit on the earth to the sons of God.
3: Mert ő azt mondja, én szolgáló szellem vagyok a földön, aki Isten fiainak szolgál.
4: Book of Hebrews.
3: Zsidó levél.
4: Ah, I know my Bible. Okay, you're telling me the truth. Okay.
3: Rendben van, ez benne van a Bibliában, igazat mondasz.
4: And then I said this. How sad.
3: És aztán azt mondtam, mennyire szomorú.
4: And then I learned more about the Father's will in this moment than in everything I had read previously.
3: És ebben a pillanatban többet tanultam az Atya akaratáról, mint mindenből, amit olvastam addig.
4: For a moment I had this incredible sense of joy hit me.
3: Egy pillanatig elárasztott az elképesztő örömnek az érzése.
4: When I said how sad, this angel said, don't you yet know the joy of doing the Father's will?
3: És amikor azt mondtam, hogy milyen szomorú, akkor azt mondta az angyal, hogy nem tudod még, hogy milyen örömöt jelent az Atya akaratát cselekedni?
4: Well, I said, no, I guess not.
3: Azt mondta, nem, hát lehet, hogy nem, tényleg.
4: I learned where I was in genuine love for Father.
3: És akkor megtudtam, hogy hol tartok igazán az Atya iránti valódi szeretettel.
4: And then I said, how does he speak to you?
3: Aztán megkérdeztem, hogyan szól
4: Does
3: ő hozzád az
4: Atya? Other angels with little messages or...
3: Hogy egyéb angyalokkal küld kis üzeneteket, vagy mi?
4: And this is the point I want to make.
3: És most jön a lényeg.
4: He said, don't you understand God is the Word?
3: Azt mondta, nem érted még, hogy Isten a szó, az ige.
4: He is ever speaking.
3: Ő folyamatosan beszél.
4: His voice is resounding through the universe always.
3: Mindig visszhangzik a hangja a világ mindenségben.
4: If you just have ears to hear.
3: Ha van füled, hogy meghalld.
4: In the beginning was the Word.
3: Kezdetben volt az ige.
4: I want you to answer that reflection question.
3: Szeretném, hogyha ezt az elmélkedési kérdést megválaszolnád.
4: Two little questions there.
3: Két kis kérdés.
4: Why and how does God communicate with His people today?
3: Miért és hogyan beszél Isten a népével ma?
4: And I want you to take a moment and describe your life.
3: Szeretném, hogyha egy percet rászánál arra, hogy felvázold a saját életedet.
4: Not what you would like your life to be, but your life right now in this area of hearing and communicating with God. It's right there at the beginning of your notes.
3: Ide a jegyzet elejére írjátok le. Nem azt, amit szeretnétek, hogy hogyan lenne az életetekben, hanem hogy most konkrétan hol tart az életetek Isten hangjának a meghallásában, a vele való kommunikációban.
4: Just take a few moments and answer those two questions.
3: Szálljunk pár percet arra, hogy válaszoltok erre a két kérdésre. Tehát a második az, hogy mondd el te, hogyan hallod Istent. Akkor ennyi volt.
4: Communication is not something that God does.
3: A kommunikáció az nem valami, amit Isten tesz.
4: It is who He is.
3: Ő maga a kommunikáció.
4: It is His very nature.
3: A természetéhez tartozik.
4: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
3: Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige.
4: And the Word became flesh and dwelt among us.
3: És az ige testé lett, és köztünk lakott.
4: God is a God of communication.
3: Isten a kommunikáció Istene.
4: Now right in the middle of your page there's a wonderful verse, Proverbs 20, verse 12.
3: A lap közepén van egy csodálatos igevers, a Példabeszédek 20:12.
4: If God is really a God who speaks and communicates.
3: Ha Isten valóban egy olyan Isten, aki beszél, kommunikál.
4: Then how do you think He formed His creation?
3: Akkor mit gondoltok, milyennek teremtette a teremtményeit?
4: He formed within us the very ability to communicate, to hear, to receive.
3: Ő létrehozta bennünk a kommunikációs képességet, hogy tudjunk befogadni, halljunk.
4: Look at Proverbs 20, verse 12.
3: Tehát nézzük meg a Példabeszédek 20:12.
4: The hearing ear and the seeing eye, the Lord has made both of them.
3: A halló fület és a látó szemet az Úr teremtette egyaránt mindkettőt.
4: Well, I think perhaps that's talking about the natural realm.
3: Gondolom ez, hogy ez a természetes világról kell, hogy szóljon.
4: But don't you also think that's about the spiritual realm too?
3: De nem gondoljátok, hogy a szellemi vonatkozása is van?
4: He created spiritual eyes within this person.
3: A személyiségünkben teremtett szellemi szemeket.
4: There are spiritual ears within me.
3: Vannak bennem szellemi fülek.
4: if I can only discover and use them.
3: Csak fel kell fedeznem és használnom kell őket.
4: God spoke to Noah.
3: Isten szólt Noéhez.
4: And Noah somehow heard God and responded.
3: És valahogy a Noé meghallott, amit mond Isten, és reagált rá.
4: He spoke to Abraham.
3: Szólt Abrahamhoz.
4: He spoke to Moses.
3: Szólt Mózeshez.
4: He spoke to David.
3: Szólt Dávidhoz.
4: And somehow he spoke to Deborah.
3: És valahogy Deborahhoz is szólt.
4: The prophets.
3: A profétákhoz.
4: He spoke to a man named Zechariah in the New Testament.
3: Szólt az Új Szövetségben egy Zakariás nevű emberhez.
4: A young lady named Mary and a young man named Joseph.
3: Egy Mária nevű ifjú hölgyhöz és egy József nevű fiatalemberhez is szólt.
4: He spoke to the Son of Man, Jesus.
3: Szólt az emberfiához, Jézushoz.
4: The Apostle Paul.
3: Pál apostolhoz.
4: A normal little disciple named Ananias in Acts chapter 9.
3: Az Apcsák 9-ben egy egyszerű hétköznapi kis tanítványhoz, akit Anániásnak hívtak.
4: What is the story of this book?
3: Miről szól ennek a könyvnek a története?
4: A living God who is the Word.
3: Egy élő Istenről, aki az ige.
4: Looking for people who can do this.
3: Aki olyan embereket keres, akik tudják.
4: And we, he could find a man or a woman that his word could come to.
3: És hogyha talál egy férfit vagy egy nőt, akihez el tudja juttatni a szavát.
4: He could change the world.
3: Akkor meg tudja változtatni a világot.
4: That's why this is so important.
3: Azért annyira fontos ez.
4: He wants to take our ministries and our lives from natural to supernatural.
3: Isten az életünket és a szolgálatunkat a természetes szintről fel akarja emelni a természet fölötti szintre.
4: And it comes through hearing the voice of God.
3: És az Isten hangjának a meghallásán keresztül működik.
4: Now let me talk a little bit about the speaking God.
3: Beszélnék egy kicsit a beszélő Istenről.
4: I want to make a distinction.
3: Szeretnék egy különbséget tenni.
4: I want to make a distinction between the spoken past tense word and the speaking voice of God.
3: Szólt az emberfiához, Jézushoz.
4: The Apostle Paul.
3: Pál apostolhoz.
4: A normal little disciple named Ananias in Acts chapter 9.
3: Az Apcsák 9-ben egy egyszerű hétköznapi kis tanítványhoz, akit Anániásnak hívtak.
4: What is the story of this book?
3: Miről szól ennek a könyvnek a története?
4: A living God who is the Word.
3: Egy élő Istenről, aki az ige.
4: Looking for people who can do this.
3: Aki olyan embereket keres, akik tudják.
4: And
3: we,
4: he could find a man or a woman that his word could come to.
3: És hogyha talál egy férfit vagy egy nőt, akihez el tudja juttatni a szavát.
4: He could change the world.
3: Akkor meg tudja változtatni a világot.
4: That's why this is so important.
3: Azért annyira fontos ez.
4: He wants to take our ministries and our lives from natural to supernatural.
3: Isten az életünket és a szolgálatunkat a természetes szintről fel akarja emelni a természet fölötti szintre.
4: And it comes through hearing the voice of God.
3: És ez Isten hangjának a meghallásán keresztül működik.
4: Now let me talk a little bit about the speaking God.
3: Beszélnék egy kicsit a beszélő Istenről.
4: I want to make a distinction.
3: Szeretnék egy különbséget tenni.
4: I want to make a distinction between the spoken past tense word and the speaking.

0: change the world.
1: Akkor meg tudja változtatni a világot.
0: That's why this is so important.
1: Azért annyira fontos ez.
0: He wants to take our ministries and our lives from natural to supernatural.
1: Isten az életünket és a szolgálatunkat a természetes szintről fel akarja emelni a természet fölötti szintre.
0: And it comes through hearing the voice of God.
1: És az Isten hangjának a meghallásán keresztül működik.
0: Now let me talk a little bit about the speaking God.
1: Beszélnék egy kicsit a beszélő Istenről.
0: I want to make a distinction.
1: Szeretnék egy különbséget tenni.
0: I want to make a distinction between the spoken past tense word and the speaking voice of God.
1: Szeretnék különbséget tenni Isten már elmondott szavai, tehát múltban kimondott szavai között és a most elhangzó szavak között.
0: When I first came to Jesus Christ,
1: amikor először hallotta Jézus Krisztust,
0: I got involved in some spiritual movements, well, let me change those words, into some religious movements that taught that God wrote a book and then he lost his voice.
1: Tehát amikor találkoztam először Jézussal, akkor belekeveredtem néhány olyan mozgalomba, vagy inkább mondjam azt olyan vallásos közegbe, ahol azt tanították, hogy Isten írt egy könyvet, és utána elvesztette a hangját.
0: And they almost made this book God.
1: És majdnem ezekben a körökben, majdnem ezt a könyvet tették Isten helyére.
0: This is not God.
1: Ez a könyv nem Isten.
0: But it is his perfect spoken word.
1: Hanem az ő tökéletes kimondott szava.
0: I hold this book in high value.
1: Nagyra értékelem ezt a könyvet.
0: It's the spoken word in an incredibly clear communication from heaven.
1: Ez Isten kimondott szava és rendkívül világos kijelentéseket tartalmaz a mennyből.
0: But listen to what I said, it is the spoken word past tense.
1: De figyeljétek, hogy fejeztem ki, ez Istennek a kimondott szava, tehát a múltból származik.
0: And men and women moved by the Holy Spirit wrote down the word for us.
1: És Istentől ihletett férfiak és nők írták le számunkra Isten igéjét.
0: And over centuries God took great pain to get this book in our hands.
1: És Isten évszázadokon keresztül nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a kezünkbe adja ezt a könyvet.
0: But the spoken written word is not necessarily the speaking voice of God.
1: De a kimondott ige, amit leírtak, nem szükségszerűen Isten beszélő hangja.
0: Do you understand my statement?
1: Értitek, hogy mit akarok mondani?
0: There is still a voice that speaks.
1: Továbbra is van egy hang, ami beszél.
0: In my opinion, the first way he loves to speak is through the spoken word.
1: És szerintem Isten elsősorban az kimondott szaván, a múltbeli szaván keresztül szeret beszélni.
0: There are times when you read the scriptures and you're reading a book.
1: Vannak esetek, amikor a Bibliát olvassátok, és csak egy könyvet olvastok ezzel.
0: But there are times when you open this book and the illumination of the speaking voice hits the written word and it becomes life to you.
1: De előfordul az is, hogy olvassátok ezt a kimondott igét, és a Szent Szellem megvilágosítja, és életre kelti, és akkor Isten beszélő hangjává válik a számotokra.
0: When the spoken word and the speaking voice connect.
1: Amikor a kimondott szó és a beszélő hang összekapcsolódik.
0: There is great power.
1: Ennek hatalmas erő van.
0: And yet, there's been many times I've had to make decisions in my life.
1: Mégis nagyon sokszor kellett az életemben eldöntenem.
0: What should I do about this? What should I do about that?
1: Hogy mit tegyek ezzel a dologgal? Mit tegyek azzal a dologgal?
0: And the spoken written word doesn't tell me anything.
1: És a leírt már kimondott ige nem mondott erről nekem semmit.
0: I need the speaking voice of the living God in that moment, in that situation.
1: Az ilyen helyzetekben, az ilyen pillanatokban az élő Isten szóló hangjára van szükségem.
0: I wish you could have been in the service in Graz on Sunday evening.
1: Bárcsak ott lehettetek volna vasárnap este Grazban az Isten tiszteleten.
0: Franny had a little message about Abraham.
1: Franny adott egy kis üzenetet Ábrahámról.
0: It was a prophetic inspiration.
1: Ez egy profétai inspiráció volt.
0: I am not a prophet.
1: Én nem vagyok proféta.
0: I am a teacher by one gifting.
1: Az egyik adományom az a tanítás.
0: As soon as she began to speak the revelational word, I began to get the explanation of it.
1: És amint Franny elkezdett beszélni, Istennek a kinyilatkoztató szava meg

0: azt a számomra.
1: And in the next hour I opened the scripture and there was so much revelation.
0: És a következő órában, amikor kinyitottam az igét, olyan sok kijelentés jött belőle. Megdöbbentő volt,
1: I was probably more amazed than you were.
0: Még jobban meg voltam lepve, mint ti.
1: God is alive.
0: Isten él.
1: He wants to speak.
0: És beszélni akar.
1: In many ways to us.
0: Sok módon hozzánk.
1: I could tell you so many stories.
0: Nagyon sok történetet elmesélhetnék.
1: About the voice of God.
0: Isten hangjáról.
1: Now we must differentiate the voice of God and the written scriptures.
0: Isten hangja és az írott ige között különbséget kell tennünk.
1: I know people who develop their entire relationship with God only on the power of the scriptures.
0: Ismerek embereket, akik az Istennel való kapcsolatuknak a teljes erejét az írott igével való kapcsolatból merítik.
1: That sounds wonderful.
0: Ez csodálatosan hangzik.
1: But here's the problem.
0: De a probléma a következő.
1: It leaves the human mind to try to discover the truths of God.
0: Az emberi elmére bízza, hogy megpróbálja Isten igazságát kideríteni.
1: And I find in these kinds of people, which I used to be,
0: és ezekben a fajta emberekben megtalálom régi önmagamat.
1: I can only follow Jesus through the pages of something spoken 2000 years ago.
0: Azaz, ami azt jelenti, hogy ezek az emberek azt gondolják, hogy Jézust csak annak alapján tudják megtalálni, hogy azon járnak, amit valaki 2000 évvel ezelőtt kimondott.
1: I have a big revelation for you.
0: Van a számotokra egy hatalmas kijelentésem.
1: He's still alive.
0: Jézus még most is él.
1: And I can still literally follow a person.
0: Továbbra is konkrétan követhetek valakit.
1: Because he speaks.
0: Mert beszél.
1: He lives.
0: Él.
1: The spoken voice is powerful.
0: És nagy erő van a beszélő hangban.
1: And when he speaks to us through the written scriptures.
0: És amikor a leírt igén keresztül szól hozzánk.
1: When these two come together.
0: Amikor ez a kettő összejön.
1: It's like nothing in hell can stop us.
0: Akkor olyan, mint hogyha semmi, valóban semmi nincs a pokolban, ami leállíthatna minket.
1: There's a little Bible study there in your notes.
0: Van a jegyzetben egy kis Biblia tanulmányozás.
1: Let's take a few minutes and let's read a few of those verses.
0: Szálljunk egy kis időt arra, hogy elolvasunk néhányat ezek közül,
1: it says,
0: az igeversek közül.
1: God's powerful voice.
0: Azt mondja, Isten erőteljes hangja.
1: These are some verses I just plucked out of the scriptures, which don't talk about the word of God, they speak of the voice of God. This speaking, living, communicating voice.
0: Olyan igeverseket kerestem ki a Bibliából, amelyek nem Isten igéjéről, kimondott szaváról beszélnek, hanem Isten beszélő hangjáról, amivel szól hozzánk.
1: Take a few moments.
0: Szálljatok pár percet arra.
1: Just maybe pick out two or three of those scriptures.
0: Talán választhatok ki kettőt, hármat ezek közül az igék közül.
1: And let's read them.
0: És olvassátok el.
1: What do they say to you?
0: Mit mondanak ezek az igék nektek? Akkor az egyiket olvassuk el együtt.
1: I love this one in Psalm 29.
0: Nagyon szeretem ezt, amelyik a 29. Zsoltárban van.
1: Psalms 29.
0: Tehát 29. Zsoltár.
1: I want to read the passage and then Sheila will read it.
0: Tehát felolvassuk így egymás után ezt a
1: szót. The voice of the Lord is upon the waters. The God of glory thunders. The voice, listen to this, the voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The voice of the Lord breaks the cedars. Yes, the Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon. Verse 7. The voice of the Lord hews out flames of fire. The voice of the Lord shakes the wilderness. The voice of the Lord makes the deer to calf and strips the forest bare. And in his temple everything says glory.
0: Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög. Az Úr ott van a nagy vizek felett, az Úr szava erős, az Úr szava fenséges, az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is, és ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór, az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztatja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső.
1: This is what the Bible says about this speaking voice.
0: Ezt mondja a Biblia a beszélő hangról.
1: It says, through the, his voice he created.
0: Isten az ő hangjával teremtett.
1: Hey, let me tell you something. I read a little bit of a Hebrew in the last few years.
0: Hadd mondjak valamit, mert az elmúlt években tanultam egy kis hébert.
1: In the English Bible it says God said, let there be light, and there was light.
0: A Bibliában, az angol Bibliában ugye Isten azt mondta, legyen világosság, és lett világos.
1: You know how it literally reads in the Hebrew?
0: Tudjátok, hogy a héber eredeti szövegben mi van?
1: God didn't say, let there be light.
0: Isten nem azt mondta, hogy legyen világosság.
1: This is what he said.
0: Azt mondta,
1: be.
0: Legyél.
1: He just saw light in his brain.
0: Egyszerűen látta a fényt a saját agyában.
1: And what he saw, he just said, be.
0: És arról, amit látott, azt
1: and
0: mondta, legyél.
1: He saw trees and grass and he said, be.
0: Aztán látott fákat és füvet, és azt mondta, legyetek.
1: He created through a word.
0: Egy szóval teremtett.
1: His voice has power.
0: Erő van a hangjában.
1: The Bible says he sustains everything by his powerful voice.
0: A Biblia azt mondja, hogy mindent az ő hatalmas szavával, hangjával tart fenn.
1: The Bible says he rules by his voice.
0: A Biblia azt mondja, hogy az ő hangjával uralkodik.
1: The Bible says he judges the earth by his powerful voice.
0: Az Úr azt mondja, hogy az ige azt mondja, hogy az Úr a földet az ő erőteljes hangjával ítéli meg.
1: The Bible says he gives life through the power of his voice.
0: Az ige azt mondja, hogy az ő hangjának az erejével ad életet.
1: The speaking voice of God, God speaking to man, is the very foundation of all biblical truth.
0: Minden bibliai igazságnak az az alapja, hogy Isten szól a hangjával, hogy szól az emberekhez.
1: We got the Bible. What? Can you hear now? You have to have the right equipment to be able to hear.
0: A megfelelő eszköz kell ahhoz, hogy halljunk, ugye?
1: And you have to have the right power source in the equipment.
0: És az eszközben kell, hogy legyen megfelelő erőforrás.
1: Perhaps the Lord is letting us see a picture of a problem that we have.
0: Talán az Úr éppen egy ilyen vizuális, hogy is mondják, szemléltető oktatást ad arról, hogy milyen problémáink vannak.
1: Let me go back to my statement. God's ability to speak is the foundation to all Bible truth.
0: Visszatérek az előző mondatomhoz. Minden bibliai igazságnak az az alapja, hogy Isten tud beszélni.
1: If God did not speak, we wouldn't have this.
0: Ha Isten nem beszélne, akkor ez a könyv nem lenne.
1: This was never meant to replace hearing the speaking voice.
0: De soha nem volt az a cél, hogy ez a könyv helyettesítse azt, hogy meghalljuk a beszélő hangot.
1: And yet hearing the speaking voice was never meant to replace this.
0: Mégis a beszélő hang meghallásának soha nem volt az a célja, hogy helyettesítse ezt a könyvet.
1: They are to work together and become one in our lives.
0: Ennek a kettőnek együtt kell működnie és egyé kell válnia az életünkben.
1: Now, I want to introduce a concept to you that probably many of you know, but I'm just going to go ahead and do it.
0: Szeretnék egy olyan fogalmat most bevezetni nálatok, amit valószínűleg sokan ismertek már, de azért beszélek róla.
1: I'm on page 5 of your notes.
0: A jegyzet 5. oldalán vagyok.
1: I want to speak for a few moments about two Greek words.
0: Pár percig két görög szóról szeretnék beszélni.
1: You know, the Greek language had many words to describe thought.
0: Tudjátok, a görög nyelvben több szó van, ami kifejezi a gondolatot.
1: There are two Greek words for the word word.
0: És a görög nyelvben két szó van, ami azt jelenti, hogy szó.
1: The first is the word logos.
0: Az első a logos.
1: The second is the word rhema.
0: A második pedig a rhema.
1: Now these words have certain feelings to them and what they meant.
0: Mindegyik szónak a jelentés árnyalata más egy kicsit.
1: The word rhema means hearing a word from someone directly from their voice, first hand.
0: A rhema azt jelenti, amikor valakinek a beszélt, a beszélő hangját halljuk, amikor valakinek a szavait, akkor halljuk, amikor az illető kimondja.
1: The idea of the word logos is to hear a word from someone, but second hand, not directly through the voice.
0: A logos az pedig azt jelenti, hogy valakinek Úgy halljuk meg az üzenetét, a szavait, hogy nem közvetlenül a beszélőnek a szájából halljuk, hanem valami közvetítőn keresztül.
1: This book is Logos.
0: Ez a könyv, ez a Logos.
1: God spoke directly to some people.
0: Isten közvetlenül szólt több emberhez.
1: Réma.
0: Tehát a Rémánál tartott.
1: Hearing a word through the voice of the speaker himself.
0: Amikor magának a beszélőnek a hangján halljuk az adott szót.
1: Logos.
0: Logos.
1: Hearing the word, but through a second channel.
0: Az, amikor,
1: not the voice of the original speaker.
0: Az, amikor meghalljuk valakinek a szavát, de nem magán az eredeti beszélőn keresztül, hanem egy közvetítőn keresztül.
1: Let me demonstrate Réma and Logos.
0: Most bemutatjuk, hogy a Réma és a Logos között mi a különbség. A magyarok nagyszerűek.
2: Amen.
1: What I said is, I said, tell Cicilla that the Hungarian people are a great people.
0: Tehát azt mondtam a feleségemnek, hogy mondja meg a Csillának, hogy a magyarok az egy nagyszerű nép.
1: Now, that message to Kelly was Réma.
0: Amit én Kellynek mondtam, az a Réma volt.
1: And that message to Csilla and to you was Logos.
0: Amit meg már a Csilla hallott, meg amit ti hallottatok, az a Logos volt.
1: Let me give you another example.
0: Még egy példát mondok.
1: She's going to write something.
0: Ő írni fog valamit most.
1: This is complex rocket science, isn't it?
0: Ez egy nagyon összetett ilyen rakétatudományi előadás. Jézus szeret téged.
1: Amen. Jesus loves you.
0: Jézus szeret téged.
1: Now, when I had Callie write that, give it to Sheila, and she said it had one effect. But if I look you in the eye and say the Lord Jesus loves you.
0: Tehát amikor én ezt megmondtam Kellynek, hogy írja le, ő meg odaadta a Csillának, aki felolvasta, ez is hatott rátok valahogy. De hogyha így rátok nézek a szemeimmel, és azt mondom, hogy Jézus szeret titeket.
1: There is life in the power of the voice.
0: Akkor a hang erejében élet van.
1: Jesus was talking to his men in John chapter 6, verse 63.
0: A János 6:63-ban Jézus szólt a tanítványaihoz.
1: He had just taught a very hard teaching that a lot of his followers left.
0: Éppen előtte egy nagyon nehéz, kemény tanítást adott le, és ezért sok követője elhagyta.
1: And he said, are you going to leave too?
0: És Jézus megkérdezte a tanítványait, a közvetlenebbeket, hogy ti is elmentek?
1: Listen to their response.
0: És mit válaszoltak? Figyeljetek.
1: You have the réma of life.
0: Nálad van az élet rémája.
1: In John chapter 3, he said these words.
0: János 3-ban azt mondta.
1: No. It's John 6, a few verses before.
0: Illetve a János 6-ban néhány versre korábban.
1: He says, the réma I speak to you are spirit and they are life.
0: Azt mondta, hogy a réma, amit én mondok nektek, az szellem és élet.
1: You see a little Bible study about the word réma.
0: Láttok egy kis Biblia tanulmányozást a réma szóról.
1: I would like for you to do this a little later.
0: Szeretném, hogy egy kicsit majd később csinálnátok ezt meg.
1: Write the word réma beside that little set of scriptures.
0: De írjátok oda a réma szót ennek a néhány igehely mellé.
1: Because in the Greek, that is what it talks about over and over. That's the word used in those scriptures.
0: Mert ezekben az igeversekben mindenütt a görög réma szó szerepel.
1: Let me quote a few of them, then you go back and study them.
0: Néhányat idézek, aztán ti majd tanulmányozhatjátok őket.
1: Man shall not live by bread alone.
0: Az ember nem csak kenyérrel él.
1: But by ever speaking word that comes from God.
0: Hanem minden olyan szóval, ami Isten szájából közvetlenül szól.
1: Faith cometh by hearing.
0: A hit hallásból jön.
1: Hearing the speaking words of Christ.
0: Mégpedig akkor, amikor Istennek, Jézusnak, Krisztusnak a szóló hangját halljuk.
1: The spoken word.
0: Nem az kimondott igét.
1: The speaking words of Christ.
0: Hanem Krisztusnak a most szóló szavait.
1: I know men that have memorized almost the entire book.
0: Ismerek olyan embereket, akik szinte az egész könyvet megtanulták fejből.
1: And yet their life is not full of supernatural faith.
0: És az életük még sincs tele természet fölötti hittel.
1: But when the Holy Spirit speaks the words of the book.
0: De amikor a Szent Szellem szólja ennek a könyvnek a szavait.
1: And the speaking voice.
0: És a beszélő hang.
1: And the spoken word come together.
0: És az írott ige egyesül.
1: Something supernatural happens in the human being.
0: Akkor valami természet fölötti dolog történik az emberekben.
1: You can read the rest yourself, but I want to point you to one that you would never know.
0: A többit majd elolvashatjátok magatok, szeretnék egyet kiemelni, amit egyébként sose tudnátok.
1: It's in your notes on page 6.
0: A jegyzetben a hatos oldalon van.
1: It's right at the very top.
0: A legtetején.
1: The angel Gabriel has just appeared to Mary and he's spoken God's rhema word to her.
0: Gabriel angyal megjelent Máriának és Isten réma igéjét szólta neki.
1: A direct word from God through an angel.
0: Ez amikor Isten szava közvetlenül érkezik egy angyalon keresztül.
1: You're gonna have a baby.
0: Lesz egy gyereked.
1: Name him Jesus.
0: Nevezd el Jézusnak.
1: The kingdom of God is gonna come to earth through the little fella.
0: És ezen a gyermeken keresztül Isten királysága fog eljönni a földre.
1: And listen to her response to this incredible word.
0: És figyeljétek, hogy hogyan reagál Mária erre a megdöbbentő szóra.
1: How is this gonna happen?
0: Hogy fog ez történni?
1: I'm just a virgin.
0: Én szűz vagyok még.
1: That was not a statement of unbelief.
0: Ez nem a hitetlenség kijelentése volt.
1: She just wanted a little bit more information.
0: Mária csak egy kicsit többet szeretett volna tudni a dologról.
1: And I can prove that through the scriptures, but that's not important now. Take my word for it.
0: Ezt az egész igéből be tudom neked bizonyítani, nem most, úgyhogy csak higgyétek el nekem.
1: And he talks about the Holy Spirit coming upon her and the power of God doing the work.
0: És akkor Gabriel elmondta, hogy a Szent Szellem rá fog szállni Máriára, és Isten fogja ezt a feladatot elvégezni.
1: And then in chapter 1, verse 37, this is the angel's final explanation on how this great miracle is going to happen.
0: És az első rész 37. versében van az angyal utolsó magyarázata arról, hogy ez a csoda hogyan fog megtörténni.
1: Now, I don't know how it reads in the German or the Hungarian Bible.
0: Én nem tudom, hogy a német és a magyar Bibliában hogy van.
1: But this is how it reads in the English.
0: Angolul úgy van.
1: For nothing shall be impossible with God. Is that how it reads?
0: Mert Istennel semmi sem lehetetlen.
1: There's a problem.
0: De van egy probléma.
1: Only one of those words is in the Greek text, God.
0: Az eredeti görög szövegben ennek a mondatnak csak egyetlen szava van meg, az, hogy Isten.
1: This is how it literally reads in the Greek text.
0: Az eredeti görög szöveg a következőképpen hangzik.
1: The problem is the translators were from an era that God did not speak to them.
0: Az volt a probléma, hogy a Biblia fordítói abból indultak ki, hogy Isten hozzájuk nem szól.
1: So they translated out of their logical mind rather than what God really said on the text.
0: Tehát a logikájuk alapján fordítottak ahelyett, hogy azt mondták volna el, amit Isten igazából mondott ebben a szövegben.
1: This is what the angel said, the last phrase.
0: Tehát az angyal utolsó mondata a következő volt.
1: No rhema from God lacks power.
0: Isten egyetlen rémájából sem hiányzik az erő.
1: She said, how is this going to happen?
0: Tehát megkérdezte Mária, hogy fog ez megtörténni?
1: This is his final reply.
0: És ez az utolsó válasz a Gábrielnek.
1: When you hear the speaking voice, bring the word.
0: Amikor hallod, hogy a beszélő hang a szót hozza neked.
1: The very power of God to make it happen is in the word itself.
0: Akkor magában a szóban benne van Isten ereje, ami elég ahhoz, hogy ez a szó megvalósuljon.
1: You want power to change your city? Hear God speak.
0: Akartok erőt ahhoz, hogy megváltoztassátok a városotokat? Halljátok meg Isten beszélő hangját.
1: When I first began to listen to God,
0: amikor elkezdtem Istenre odafigyelni,
1: I was brand new in all this.
0: Nekem teljesen új volt ez az egész.
1: I lived at a university on a campus.
0: Egyetemen laktam, egy egyetemi városban éltem akkor.
1: And we lived in a big dormitory. Do you have dormitories?
0: És egy nagy hálóteremben aludtunk. Tudjátok, milyen az
1: there ilyen? Were 12 stories of rooms.
0: 12 emeleten voltak a szobák.
1: And I was the man in charge of the entire third floor. 26 rooms.
0: Én voltam a főnök az egész harmadik emeleten, 26 szoba volt.
1: And my friend was in charge of floor 2.
0: És a barátom az pedig a második emeleten volt a főnök.
1: And one day after lunch on a Saturday, we just decided to pray together.
0: És egyik szombaton ebéd után eldöntöttük, hogy együtt fogunk imádkozni.
1: We were brand new at trying to listen.
0: Nagyon újak voltunk még ebben, és próbáltunk odafigyelni Istenre.
1: We got together.
0: Összejöttünk.
1: And we were just praying.
0: És imádkoztunk.
1: And my friend stands up.
0: És felállt a barátom.
1: He says, I think God spoke to me.
0: És azt mondja, azt gondolom, Isten szólt hozzám.
1: Really?
0: Tényleg?
1: What did he say?
0: És mit mondott?
1: He said, go rent the movie, The Chariots of Fire.
0: Azt mondta, hogy menj el a tűzszekereket megnézni.
1: Have you ever seen that movie? Yeah.
0: Láttátok már tűzszekereket? Kölcsönöz ki a tűzszekereket. Láttátok már a tűzszekereket?
1: And he said, there's a big screen TV downstairs. Let's show it tonight and preach the gospel.
0: Ah, és azt mondja, hogy van egy nagyképernyős tévé lent az előcsarnokban. Ma este vetítsd le az itt lakóknak és hirdetd az evangéliumot.
1: We were about the only two Christians in the whole place.
0: Az egész ingatlanon körülbelül mi voltunk az összes két keresztény.
1: So we got permission.
0: Úgyhogy megszereztük az engedélyt.
1: We showed the video.
0: Bemutattuk ezt a filmet.
1: And this is what I was doing. I was scared to death.
0: Halálra voltam rémülve. A következőt csináltam.
1: I was scared.
0: Meg voltam rémülve.
1: At the end of the video, I stood up.
0: A film végén felálltam.
1: And I said, I'd like to talk to you now about these two men's lives.
0: És azt mondtam, most ennek a két főszereplőnek az életéről szeretnék beszélni nektek.
1: One won everything, and yet he was empty inside.
0: Az egyik mindent megnyert, és mégis belül üres volt.
1: The other was willing to lose everything, and yet he was full on the inside.
0: A másik mindent hajlandó volt elveszíteni, és mégis belül tele volt.
1: And in 10 minutes I preached the gospel.
0: 10 perc alatt elmondtam az evangéliumot.
1: I thought everyone would leave.
0: Azt gondoltam, mindenki el fog menni.
1: 19 people committed their life to Jesus Christ that night.
0: De 19-en viszont átadták az életüket Jézusnak aznap este.
1: No rhema from God lacks power.
0: Istennek egyetlen rémájából sem hiányzik az erő.
1: You've got to hear his voice.
0: De meg kell hallanunk a hangját.
1: But there's a second side of the equation.
0: De van egy másik fele is ennek az egyenletnek.
1: The hearing ear.
0: A halló fül.
1: Proverbs chapter 20 says this.
0: A példabeszédek 20 azt mondja.
1: The seeing eye and the hearing ear Father has created.
0: Az Atya teremtette a halló fület és a látó szemet is.
1: And there's a list of scriptures there.
0: Van itt egy az igéknek egy listája.
1: Psalms 34 verse 8. Read these later.
0: Zsoltárok 34:8.
1: Says, oh, később taste and see that the Lord is good.
0: Később olvassátok majd el, ez azt mondja, hogy lássátok és ízleljétek, hogy jó az Úr.
1: John chapter 10 says this.
0: A János 10-ben az van.
1: My sheep hear my voice.
0: Az én juhaim hallják az én hangomat.
1: Hebrews chapter 11. This verse says this.
0: A Zsidók 11:27 azt mondja.
1: It says Moses saw him that others could not see.
0: Mózes látta azt, akit a többiek nem láttak.
1: And the Bible is full of these kind of allegories, isn't it?
0: És a Biblia tele van ezekkel a hasonlatokkal, igaz?
1: It says we can taste God and smell God.
0: Azt mondja, hogy megízlelhetjük és Istent és érezhetjük az illatát.
1: It speaks of touching God and feeling God.
0: Beszél arról, hogy fogjuk meg, érintsük meg Istent.
1: It speaks of hearing and seeing.
0: Beszél a hallásról és a látásról.
1: Here's the problem.
0: A probléma a következő.
1: These are not allegories.
0: Hogy ezek nem hasonlatok.
1: They are spiritual senses that have been given to us.
0: Hanem szellemi érzékszervek, amiket kaptunk.
1: To interact with the living God.
0: Hogy kapcsolatba lehessünk az élő Istennel.
1: God gave me 5 senses.
0: Isten adott nekem 5 érzékszervet.
1: To interact with the natural world.
0: Hogy a természetes világgal kapcsolatba tudjak lenni.
1: Listen to me.
0: Figyeljetek.
1: There are spiritual senses.
0: Vannak szellemi érzékszervek is.
1: That I believe parallel the natural senses.
0: Amelyekről én úgy hiszem, hogy párhuzamba vannak a természetes érzékszervekkel.
1: John Wimber, one of the great fathers of the healing movement in America.
0: John Wimber, Amerikában a gyógyító mozgalomnak az egyik nagy atya.
1: He could smell the demonic.
0: Érezte a démonok szagát.
1: He would walk certain smells. He knew people were demonized.
0: Hogyha odament különböző helyekre és bizonyos szagokat érzett, akkor tudta, hogy az illető démonizált.
1: Often, when he was in a meeting and healing would break, he would start feeling pain in his body.
0: Gyakran, amikor gyógyító alkalmakon volt, akkor a testében érezte a fájdalmakat a különböző helyeken.
1: He would call out these feelings, and people would be miraculously healed.
0: És kimondta, hogy ezeket a fájdalmakat, hogy hol vannak, és csodálatos módon meggyógyultak a hallgatóságban az emberek.
1: He simply got in touch with the way God had made him.
0: Tehát egyszerűen ő csak olyan módon került kapcsolatba valósággal, ahogy Isten őt megteremtette.
1: What about you?
0: És mi a helyzet veletek?
1: You see, man has a problem.
0: Tudjátok, az embernek van egy problémája.
1: Jesus speaks of it in Matthew 13.
0: Jézus a Máté 13-ban beszél erről.
1: Is it in your scriptures?
0: Benne van a jegyzetek.
1: Open your Bibles to Matthew 13.
0: Akkor a Máté 13-nál nyissátok ki a
1: Bibliát. I want us to see this scripture together.
0: Szeretném, hogyha együtt néznénk meg ezt az igét.
1: Here's what Jesus says, Matthew 13, verse 13.
0: Azt mondja Jézus a Máté 13:13-ban.
1: Therefore I speak to them in parables, because while seeing, they do not see. While hearing, they do not understand, no, they do not hear, nor do they understand.
0: Azért szólok velük példázatokban, mert látnak ugyan, de nem látnak, és hallanak ugyan, de nem hallanak, sem nem értenek.
1: Now let's look at verse 15.
0: Nézzük meg a 15. verset.
1: For the heart of this people has become dull.
0: Mert megkövéredett van itt, eltompult a népnek szíve, mondja ő az angolból.
1: And with their ears they can scarcely hear, and they have closed their eyes, lest they see with their eyes, hear with their ears, understand with their heart, and return, and I should heal them.
0: És füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
1: If you study this passage closely,
0: hogyha alaposan tanulmányozátok ezt a szakaszt,
1: you'll discover two problems.
0: Két problémát találtok benne.
1: Some of these people, he says, they can't hear and see.
0: Jézus azt mondja, hogy az emberek némelyike nem hall és lát, nincs képessége rá.
1: Others, he says, they have chosen to shut their eyes. They don't want to hear and see.
0: Másokról viszont azt mondja, hogy becsukták a szemüket, nem akarnak se hallani, se látni.
1: Some can't.
0: Vannak, akik nem tudnak.
1: And some just don't want to.
0: Néhányan egyszerűen csak nem akarnak.
1: Why would these were religious people.
0: De ezek vallásos emberek voltak.
1: They went to the synagogue maybe several times a week.
0: Valószínűleg hetente többször jártak a zsinagógában.
1: Perhaps like our people in our churches, or maybe like us.
0: Talán mint néhányan a gyülekezetünkben, vagy talán mint mi.
1: But it says they didn't want to hear.
0: Mégis azt mondja Jézus róluk, hogy nem akarnak hallani.
1: What is it in me that may make me not want to hear?
0: Mi van bennem, mi lehet bennem, ami arra késztet, hogy ne akarjak hallani?
1: It's the spirit of religion.
0: A vallásos szellem.
1: It's the spirit of religion.
0: A vallásos szellem.
1: I want to reduce the Christian life. The spirit of religion wants to reduce the Christian life.
0: A vallásosság szelleme a keresztény életet.
1: To following a few verses from the Bible.
0: Arra akarja lecsökkenteni, hogy követünk néhány bibliai verset.
1: Some wonderful traditions.
0: Néhány csodálatos hagyományt.
1: Perhaps even traditions at one time given to us by God.
0: Talán néhány olyan hagyományt is, amelyeket egykor Isten adott nekünk.
1: And if I don't do these things, and I do these things, then I'm a good Christian.
0: És hogy talán, ha bizonyos dolgokat teszek, bizonyosokat pedig nem teszek, akkor jó keresztény leszek.
1: It's a very safe way to live.
0: Ez egy nagyon biztonságos életmód.
1: But I promise you, when you begin to hear God speak,
0: de állítom nektek, hogyha meghalljátok Isten hangját,
1: he has to be Lord.
0: Akkor neki úrnak kell lennie.
1: He has to own you.
0: Akkor kell, hogy birtokoljon titeket.
1: What other relationship could I have with him?
0: Mert végül is milyen másfajta kapcsolatban lehetnénk vele?
1: And the spirit of religion doesn't want to give up control.
0: És a vallásosság szelleme nem akarja feladni az uralmát.
1: And sometimes Christians and even pastors choose to live with a set of do this, don't do this, and everything's okay.
0: És néha keresztények, sőt akár pásztorok is úgy döntenek, hogy úgy élnek, aszerint élnek, hogy tedd ezt, ne tedd azt, és akkor minden rendben lesz.
1: I was meeting with some leaders from a network of churches recently.
0: Nemrég találkoztam néhány vezetővel egy gyülekezet hálózatból.
1: And these leaders had been quite religious.
0: Ezek a vezetők hát elég vallásosak voltak.
1: And they began to confess the changes that they're going through.
0: És elkezdték megvallani, hogy milyen változásokon mennek át.
1: And you could see they were very uncomfortable as they were talking, weren't they?
0: És egyszer érezni lehetett, hogy nagyon rosszul érzik magukat, miközben beszélnek.
1: We can't just tell our people what to do anymore.
0: Most már nem tudjuk megmondani az embereknek, hogy mit csináljanak.
1: We can't even just tell each other what to do.
0: Most már egymásnak sem tudjuk megmondani, hogy mit tegyenek, mit tegyünk.
1: We have to teach our people to hear God and obey Him.
0: Hanem arra kell tanítanunk az embereinket, hogy hallják meg Isten hangját, és neki
1: engedelmeskedjenek.
0: És ezt miközben ezt mondták, a szemükből enyhe félelem tükröződött.
1: Because Christ wants to be Lord.
0: Mert Krisztus Úr akar lenni.
1: He wants to be a living Lord now through His spoken word and His speaking voice.
0: Most akar Úr lenni a kimondott igéje és a beszélő hangja által.
1: There are so many times He's spoken to my wife and I to do crazy things.
0: Nagyon sokszor szólt a feleségemen keresztül, hogy őrült dolgokat tegyünk meg.
1: And every bit of logic screams, no!
0: Bennem minden logikus sejt ezt ordította, hogy nem!
1: It's a dangerous thing to hear God's voice.
0: Tehát veszélyes, ha halljuk Isten hangját.
1: It's a wonderful thing to hear God's voice.
0: De csodálatos is.
1: There's a second group, those who can't hear.
0: Van egy második csoport, akik nem tudnak hallani.
1: Now, you have scriptures in your notes, but we're coming to the end of this session.
0: Vannak a jegyzetetekben még igék, de közeledünk a végéhez ennek a tanításnak.
1: Just write the word can't hear besides Romans 1:20-25. It explains the condition.
0: A Róma 1:20-25 mellé írjátok oda, hogy nem tudnak hallani, képtelenek hallani.
1: But here's what Paul describes for us.
0: Pál a következőt magyarázza itt el nekünk.
1: People who choose to have their life more in this world than in the things of the spirit.
0: Olyan emberek, akik úgy döntenek, hogy inkább ebben a világban élik az életüket, és nem annyira a szellem világában.
1: People who love this world.
0: Azok az emberek, akik szeretik ezt a világot.
1: They love the things of pleasure and the flesh.
0: Szeretik a gyönyörködtető és testi dolgokat.
1: They love things.
0: Szeretik a dolgokat,
1: humanistic
0: a tárgyakat.
1: Thinking, logic rules.
0: A humanista gondolkodás és a logika uralkodik.
1: The Bible says it, Paul says this has dulled. It's like it's put a glaze over their eyes and their heart.
0: Azt mondja Pál, hogy ez a dolog, ez a hozzáállás eltompította a szívüket, olyan, mintha egy réteggel bevonta volna a szívüket és a szemüket.
1: I can remember many years ago, there was a time period where we really thought Jesus was coming back.
0: Emlékszem, néhány évvel ezelőtt volt egy időszak, amikor komolyan azt gondoltuk, hogy Jézus visszajön ott akkor.
1: From what we were studying, we were just convinced it was very close. We were newly married a few years and had our first son.
0: Annak alapján, amit az igéből olvastunk és amit tanultunk, meg voltunk győződve arról, hogy Jézus hamarosan, nagyon gyorsan visszajön. Pár éves házasok voltunk, és az első fiunk megvolt.
1: And we were laying in bed.
0: Feküdtünk az ágyban.
1: We were talking about maybe he's coming in the next few months.
0: És arról beszélgettünk, hogy talán Jézus a következő néhány hónapban visszajön.
1: And Kelly was like, I just can't wait.
0: Kelly is mondta, hogy alig várom már.
1: And I looked at her and said, I'm not ready.
0: És ránéztem Kellyre, azt mondtam, én még nem vagyok kész erre.
1: She said, what's wrong with you?
0: Megkérdeztem, miért, mi baj van veled?
1: I said, I wanna raise Josiah.
0: Azt mondtam, hogy szeretném Jósiást fölnevelni.
1: I wanna see what my son's gonna be like.
0: Szeretném látni, milyen lesz a fiam.
1: And she rebuked me.
0: És ő megdorgált engem
1: she
0: a feleségem.
1: She said, that's not right, your heart is wrong.
0: Azt mondta, ez helytelen, nem jó a szíved hozzáállása.
1: And being the very spiritual man, I got very angry with her.
0: És nagyon szellemi ember voltam, úgyhogy nagyon megharagudtam rá.
1: I'm so spiritual.
0: Annyira szellemi vagyok.
1: The next morning I got up and I prayed a dangerous prayer.
0: Másnap reggel felkeltem és elmondtam egy veszélyes imát.
1: I said, God, speak to me. I need to hear you.
0: Azt mondtam, Uram, szólj hozzám, hallanom kell a hangodat.
1: I opened the Bible, I was reading one of the Psalms.
0: Kinyitottam a Bibliát, az egyik Zsoltárt olvastam.
1: This is what David said.
0: Dávid a következőt mondta.
1: Deliver me, Lord, from men who love this world.
0: Uram, szabadíts meg engem az e világot szerető emberektől.
1: Who want to have their highest gain here.
0: Akik a legnagyobb nyereségeiket itt akarják elérni.
1: Who glory in their sons.
0: És akik a fiaikból merítenek dicsőséget.
1: For they will not see your face in righteousness.
0: Mert ők nem látják meg a te arcodat igazságban.
1: But I long to see your face, O Lord.
0: De ó Uram, én vágyom látni a te arcodat.
1: It was a little bigger rebuke than the night before.
0: Ez egy kicsit nagyobb dorgálás volt, mint a feleségemé az előző este.
1: But the speaking voice.
0: De a beszélő hang.
1: Took the spoken word.
0: Fogta az írott igét.
1: And he cut my heart.
0: A kimondott igét és belevágott a szívembe.
1: Even unlike my wife couldn't, and she was right.
0: Jobban, mint hogy a feleségem képes lett volna erre, és neki igaza volt.
1: You see, many of us have a condition.
0: Tudjátok, sokan egy adott állapotban vagyunk.
1: We're spiritually hard of hearing.
0: Illetve van egy betegségünk, szellemi nagyot hallók vagyunk.
1: And perhaps we've been under religion a little bit.
0: Talán egy kis vallásos hatás is ért minket.
1: I want a formula for following God.
0: Szeretnék módszereket Isten követésére.
1: And I just want to give the people I lead just do these things.
0: És szeretném a vezetésem alatt állóknak ilyeneket átadni, hogy tegyétek ezt meg ezt.
1: It is not about doing the things.
0: Pedig a történet nem arról szól, hogy bizonyos dolgokat teszünk.
1: It's about hearing the person.
0: Hanem arról, hogy halljuk valakinek a hangját.
1: The only reason he's given us any things were to connect to him.
0: Ő csak azért adott nekünk dolgokat, hogy kapcsolódni tudjunk hozzá.
1: Jesus made this statement over and over.
0: Jézus újra és újra mondta ezt.
1: Whoever has, can someone finish it?
0: Akinek van, bár tudjátok fejezni?
1: Ears to hear.
0: Igen, füle a hallásra, így van.
1: When the Holy Spirit spoke to John on the island of Patmos.
0: Amikor a Szent Szellem szólt Jánoshoz Patmos szigetén.
1: There were 7 letters dictated to John by the angel.
0: Az angyal 7 levelet diktált Jánosnak.
1: And he made one statement to every church over and over.
0: És minden gyülekezetnek elmondta ugyanazt.
1: He who has ears to hear.
0: Akinek van füle a hallásra.
1: Let him hear what the Spirit says to the church.
0: Hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek.
1: I think that's the word of the Lord from heaven.
0: Én azt gondolom, hogy ez az Úr szava a mennyből.
1: He who has ears to hear.
0: Akinek van füle a hallásra.
1: Let me just read you the last of that Matthew verse, and I'm going to pray this.
0: Szeretném itt a Mátéból az utolsó verset elolvasni, aztán imádkozunk.
1: Verse 16.
0: 16-os.
1: I declare this prophetically over this prepare school.
0: Profétikusan kinyilvánítom ezt most a prepare school fölött.
1: But blessed are our eyes.
0: Hogy áldottak, vagy szemeink.
1: Can you say amen?
0: Tudtok áment mondani erre?
1: Everybody say my eyes are blessed.
0: Mindenki mondja, áldottak a szemeim.
1: Because I see.
0: Mert látok.
1: Blessed are your ears.
0: Áldottak a ti füleitek.
1: For they hear.
0: Mert hallanak.
1: I could teach you for 3 hours what that Greek word blessed means.
0: 3 órát tudnék tanítani arról, hogy mit jelent az a görög szó, hogy áldani.
1: It means to be endued with divine power for supernatural abundance.
0: Azt jelenti, hogy isteni erővel felruházva lenni a természet fölötti bővölködésre.
1: It's one of the meanings of that word.
0: Ez ennek a szónak az egyik jelentése.
1: Oh, blessed are you.
0: Áldottak vagytok ti.
1: Endued with divine ability.
0: Fel vagytok ruházva isteni képességgel.
1: For success, breakthrough and abundance.
0: Hogy igen, tehát áttörése és sikerre bőségben.
1: Because you hear.
0: Bőségesen, mert hallottok.
1: And because you see.
0: Mert láttok.
1: Let me read you something. This comes from an A.W. Tozer book.
0: A.W. Tozernek a könyvéből van a következő.
1: It's right in the middle of I don't read very often, but this is so good.
0: Nem szoktam sűrűn olvasni, felolvasni, de ez annyira jó.
1: It talks about when the speaking voice begins to enter your life.
0: Ez arról szól, hogy milyen, amikor a beszélő hang elkezd beleavatkozni, belelépni az életünkbe.
1: First, it will come like the distant sound of one walking in the garden.
0: Először távoli hangnak fog tűnni, mintha a beszélő a kertben sétálna.
1: I hear something.
0: Valamit hallok.
1: I don't quite know what that sound is, but I hear it.
0: Nem tudom pontosan mi ez a hang, de ugye arról felől hallom.
1: But if we don't quit or give up in the early days, it will then grow upon us as a voice, a little more intelligible, but still afar off and not so clear.
0: De ha ebben a kezdeti időszakban nem adjuk fel, nem hagyjuk abba, akkor kicsit érthetőbb, de még mindig távoli, nem túl egyértelmű hangá erősödik.
1: Oh, that sound.
0: Ez a hang.
1: It's a voice.
0: Ez egy emberi hang.
1: I can't quite make out the words, but it's a voice.
0: Még nem tudom a szavakat megkülönböztetni, de ez egy beszélő hang.
1: And then the happy day dawns.
0: Aztán felvirad a boldog nap.
1: When he illuminates the scriptures or speak clearly to our hearts.
0: Amikor az Úr megvilágítja az igét, vagy világosan szól a szívünkhöz.
1: And we've heard the voice of the beloved clearly, lovingly and with power.
0: Mi pedig egyértelműen halljuk szerelmesünk szerető és erőteljes hangját.
1: And the remainder of this lesson gives you one principle.
0: Alapelvet mondok még, hogy erre feltétlenül emlékezzetek ebből a tanításból.
1: Listen to this.
0: Figyeljetek erre.
1: When you begin to hear the voice,
0: amikor elkezditek hallani a hangot,
1: you will discover it's friendly.
0: Rá fogtok jönni, hogy barátságos.
1: So many Christians are like the children of Israel, Moses.
0: Nagyon sok keresztény olyan, mint Izrael gyermekei Mózes idején.
1: Don't let God speak to us.
0: Isten ne szóljon hozzánk.
1: Let him speak to you and you come tell us.
0: Hanem szóljon hozzád, te meg aztán eljössz és elmondod nekünk.
1: Because I feel like he's always mad. Don't let him speak to us. That's what they said.
0: Mert úgy érezzük, hogy Isten mindig haragszik ránk, úgyhogy ne szóljon hozzánk. Mi is néha ilyenek vagyunk.
1: When you begin to hear the voice from heaven,
0: amikor elkezditek hallani a mennyei hangot,
1: you begin to discover it's the voice of a friend.
0: Elkezditek rájönni, hogy ez egy barátnak a hangja.
1: That heaven isn't angry, it's smiling.
0: Hogy a mennyi nem haragszik, hanem mosolyog.
1: If that's not the voice you hear, according to the scripture, it's probably not the Lord you hear.
0: Hogyha ti nem ilyen jellegű hangot hallottok, akkor az ige alapján mondhatom, hogy valószínűleg nem az Urat hallottátok.
1: And you can come and argue theology with me at the break, but I can take the scriptures and open them up.
0: A szünetben oda jöhettek velem teológizálni és vitatkozni, de akkor én kinyitom előttetek az igét és megmutatom, kimutatom.
1: What an amazing life.
0: Micsoda megdöbbentő élet.
1: To live hearing a friendly, kind, powerful voice from heaven.
0: Hogy úgy élhetünk, hogy hallunk egy barátságos, kedves, erőteljes hangot a mennyből.
1: In one of the Psalms, David says these words.
0: Az egyik zsoltárban Dávid azt mondja.
1: He's talking about all the mighty works of God.
0: Isten minden hatalmas munkájáról beszél.
1: And then he begins to speak about hearing God speak to him.
0: Aztán elkezd arról beszélni, hogy milyen az, amikor hallja, hogy Isten szól hozzá.
1: And listen to what he says.
0: Figyeljetek, ezt mondja.
1: Your gentleness has made me great.
0: A te gyengédséged tett engem nagyjá.
1: What a statement from this king.
0: Micsoda kijelentés ettől a királytól.
1: When he began to hear the voice of the Almighty.
0: Aki elkezdte hallani a mindenható hangját.
1: He discovered that God was kind.
0: És felfedezte, hogy Isten kedves.
1: Gentle and friendly.
0: Gyengéd és barátság.
1: Isn't that the relationship David had with the Father?
0: Dávidnak nem ilyen kapcsolata volt az atyával?
1: God's made us to hear.
0: Isten úgy alkotott minket, hogy halljunk. Imádkozzunk.
1: Father, I thank you for this first lesson.
0: Atyám, köszönöm neked ezt az első tanítást.
1: It's been a fantastic time together.
0: Hogy egy fantasztikus időt tölthettünk ebben együtt.
1: Your word is alive.
0: A te igéd él, a te szavad él.
1: Lord, create a hunger to hear you within us.
0: Uram, teremts bennünk egy éhséget arra, hogy halljunk téged.
1: We are blessed, Father.
0: Atyám, áldottak vagyunk.
1: Because we are those who hear the friendly voice from heaven.
0: Mert halljuk a barátságos hangot a mennyből.
1: May this entire school be filled with speaking and revelation.
0: Legyen ez az egész iskola tele szólással és kijelentéssel.
1: Father, rewrite the way we work on the inside.
0: Atyám, alakítsd át a belső működésünket.
1: Thank you, Father.
0: Köszönöm, atyám.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Randy Boyd, A beszélő Isten című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben a Vezető jelleme című tanítássorozat negyedik részét hallhatjuk, melyben Steve Telcerov tanít.
5: I saw that my time was almost up, so I skipped giant number six.
6: Észrevettem, hogy kifele futok az időből, és ezért átugrottam a hetedik óriást, de figyelmeztetek erre engem, ezért most elmondanám.
5: A sixth giant is called personal advantage.
6: A hatodik óriás, azt úgy hívom, hogy személyes előmenetel. Még a szolgálatban is, és a vezetésben is.
5: But instead of doing it for the love of Christ and for the love of people.
6: Ahelyett, hogy Krisztus szeretetéért és az emberek szeretetének az indulatából csinálnád, csak azért tesszük, hogy pozícionáljuk magunkat, tehát hogy előtérbe helyezzük magunkat. Két példát hoznék elétek azzal kapcsolatban, hogy hogy láttam ezt a saját életemben. Az első, az a pénzzel kapcsolatos. Hogyha nem vezetek egy gyülekezetet, akkor nem adnak nekem tizedet, meg felajánlásokat.
5: Our life and ministry is funded through the gifts of people from all over the world.
6: Mert az én életemnek az anyagi bázisát azt az adakozó emberek biztosítják világszerte.
5: And I've discovered myself knowing I have to live this way. I'm supposed to be living by faith.
6: És megtapasztaltam a saját életemben, hogy ha ilyen módon élek, akkor ugye feltételezik azt, hogy hitből élek. És észrevettem azt, hogy amikor
5: sharing the truth about the word of God and the ministry in such a way is they might want to give to me.
6: Hogy olyan hajlamos vagyok arra, hogy olyan módon osszam meg, vagy olyan módon beszéljek emberekkel, hogy arra sarkaljam őket, hogy adjanak számomra. És ezt nem szeretem. Tehát előtérbe akarom helyezni magamat. És ez egy korrupt dolog az Úr szemei előtt. A másik dolog, amit magamban felfedeztem,
5: sometimes I drop names. You know what that means?
6: Időnként
5: and I'll say, yeah, the other day I was with Alan Vincent.
6: Hogy időnként szeretek dobálózni a nevekkel, hogy azt mondom, hogy
5: and then we were at Peter Wagner's house a few weeks ago.
6: Hogy néhány nappal ezelőtt voltam Alan Vincentnél, vagy más nagy szolgáló lakásában voltam. És ismerek nagy embereit az Úrnak, és vannak, akik a barátaimnak mondhatok közülük. De ez nincs tulajdonképpen semmi abban, ha azt mondom, hogy Ellen házában voltam. A kérdés az, hogy miért mondom ezt. Hogy azért, hogy nagyobbnak tűnjek ezáltal mások szemei előtt, tehát hogy pozíciót szerezzek, tekintélyt ezáltal. Ezek is olyan dolgok, amikre Jézus szeretne kitisztítani a szíveinkből.
5: So God bless you here, Steve.
6: Áldjon meg az Úr benneteket, itt jön Steve.
5: Randy, that was incredible.
6: Ez nagyon klassz volt. Fantasztikus volt. Wow! Wow!
5: Just want to make you feel good.
6: Most már jól érzed magad, mehetünk tovább.
5: Yes.
6: Majd a végén megdicsérünk téged is.
5: There's a small difference between motivation and manipulation.
6: Van egy kicsi kis különbség a motiváció és a manipulálás között.
5: True motivation comes out of the desire to want to inspire people for their benefit.
6: Az igazi indíték az olyan, hogy az embereket motiválja arra, hogy a saját javukra változzanak.
5: Manipulation is the activity of my life where I inspire people for my benefit.
6: A manipuláció pedig egy olyan aktivitás, amit azért teszek, hogy embereket arra sarkalja, hogy ez nekem legyen jó.
5: Nobody around you can tell the difference except you.
6: Senki nem tudja a környezetedben megmondani a különbséget a kettő között, csak te magad.
5: Some may misunderstand your desires and your intentions and motivating and in leadership.
6: Lehet, hogy némelyek félreértik a céljaidat vagy a motivációidat a vezetői szolgálatodban.
3: And as Randy's attempted to do it really in this last session is to try to expose that area of our motives. Why do we do what we do?
6: És ahogy Randy is beszélt erről az előző szekcióban, hogy miért tesszük azokat a dolgokat, amiket teszünk.
3: Before I go too further, I want to say hello from my wife.
6: Mielőtt tovább mennék, feleségem üdvözletét szeretném átadni.
3: My daughter says hello to all of her friends.
6: Mindannyiatoknak, meg a lányom is üdvözöl mindenkit.
3: Austria, Hungary, from Croatia.
6: Az osztrákoknak, magyaroknak és horvátoknak is. Tehát üdvözölnek benneteket.
3: I'll take them back.
6: Mi is üdvözöljük őket.
3: When Randy was speaking, I was also writing some things down.
6: Amikor, ahogyan Randy beszélt, én is felírtam néhány dolgot.
3: It seems like at the end of Jesus's ministry, and even throughout the 3 years that the disciples were with him.
6: Úgy tűnik, hogy Jézus a szolgálatának a végén, és miközben abban a három évben még a tanítványai vele voltak.
3: The disciples' expectation for leadership and being together with him was for them to become something.
6: Úgy tűnik, hogy a tanítványoknak a célja a vele való együttléttel az volt, hogy valamiké váljanak.
3: They wanted to be great.
6: Nagyok akartak lenni.
3: And it's exposed even there in the Last Supper when they're arguing among themselves in Jesus's most.
6: És ez kiderült ott az utolsó vacsorán is, amikor ott egymással azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb közülük.
3: Who among them would be the greatest?
6: Hogy vajon ki közülük a legnagyobb?
3: The argument at the supper.
6: Ez volt a vacsorán a beszéd
3: téma. This is also the background of Peter's statement of loyalty to Jesus.
6: És ez volt a háttere Péter megállapításának is, amikor kijelentette, hogy Jézus kicsoda az ő számára, amikor azt mondta, hogy még ha a többiek el is hagyják őt.
3: Peter was speaking out of his competitive nature.
6: Más szavakkal mondva, Péter ezt az ő versengő természetéből mondta, hogy ő akart az első lenni, vagy legalábbis a legelismertebb. Amikor Jézust letartóztatták és megfeszítették,
3: all of Peter's hopes died with him.
6: Akkor Péternek az összes reménye meghalt ővel együtt.
3: It seemed like all the reasons that he was following Jesus for those 3 years were suddenly.
6: És úgy tűnt, minthogyha mind az összes oka annak, amit, hogy Jézussal járt 3 évig, az egy pillanat alatt szerte foszlott volna.
3: There's nothing left.
6: Semmi sem maradt.
3: And Peter's motives had to be exposed.
6: És Péter motivumainak nyilvánvalóvá kellett válniuk, és ezek meghaltak Jézussal együtt.
3: In order for something new to come up.
6: És valami újnak kellett kijönni ebből a helyzetből.
3: Of course, if you read Peter's letters, then you begin to see this whole new life that Jesus was.
6: És természetesen, hogyha elolvassátok Péternek a leveleit, akkor megértitek azt, hogy ez az új dolog, ez aztán elő is jött Péterben, és nyilvánvalóvá vált.
3: After listening to everything that Randy's spoken of, and I wasn't here yesterday, but
6: ahogy hallgattam mindazt, amiről Randy beszélt, bár tegnap este nem voltam itt, akkor felmerülhet bennetek az a kérdés, hogy ki a csoda akar vezető lenni.
3: And I think when you're younger and enthusiastic.
6: Azt gondolom, hogy amikor még fiatal vagy és
3: a great desire to want to grab and
6: és van benned egy nagy vád arra, hogy megragadjál valamit, és van benned egy nagy ambíciózus
3: vagy. And there's nothing wrong with ambition.
6: És nincsen semmi rossz az ambícióba.
3: Paul says in 1 Peter chapter 3, he says, or 1 Timothy, he who desires or has the ambition as an overseer desires a good thing.
6: Hogy aki püspökséget kíván, az jó dolgot kíván.
3: My attempt in this session is simply to sort of highlight the necessity of leadership.
6: A célom a mostani tanítással az, hogy megvilágítsam a vezetőségnek, vezetésnek a szükségességét. Mert ez egy szükségszerűség.
3: The deeper questions are for what reasons?
6: A mélyebb kérdés az, hogy mi miatt.
3: And in a school like this, it's important that those things.
6: És egy olyan iskolában, mint ez,
3: we allow the Spirit to bring us to a place where we're doing the right things for the right reasons.
6: Egy ilyen iskolának az a célja, hogy elvezessen bennünket oda, hogy a jó dolgokat a jó motivumokból tegyük meg utána.
3: I'm almost convinced that nobody starts with the right reasons.
6: Szinte meg vagyok arról győződve, hogy senki sem a megfelelő okokkal kezdi. Senki sem a jó motivumokkal kezdi. Én magam sem így kezdtem.
3: All of the hits, all of the all the troubles, all the conflicts.
6: Mindazok a problémák, mindazok a konfliktusok, amik a vezetői pályámon értek. Mindazok az eredeti okok, indítékok, amikkel kezdtem.
3: Some at least, maybe a good measure of them, and
6: legalábbis egy jó részük. Ezek elhaltak bennem.
3: That's good.
6: És ez egy jó dolog.
3: I won't say this is completely true, but leadership is almost a necessary evil.
6: Nem akarom azt mondani, hogy ez teljesen így igaz, de a vezetés szükségszerűen valamelyest gonosz.
3: He needs leaders. He needs leadership.
6: De Istennek szüksége van vezetésre és vezetőkre.
3: And the nature of leadership is such that the thing that you lead will also have the nature of the leader.
6: A vezetésnek a természete az, hogy valamelyest mindannyiunkban kell, hogy legyen vezetői természet.
3: That's good news in terms of the church.
6: Ami jó hír a gyülekezet vonatkozásában. Mert ő a fej, Jézus.
3: Of which he is now the head and which he leads will have its his nature.
6: És amit ő vezet, abba benne lesz az ő természete.
3: So that's a pretty safe leadership to be under, would you agree?
6: Tehát egyetértetek azzal, hogy ez egy olyan vezetés, ami megbízható és biztonságot ad.
3: And every other leadership level under that head.
6: És minden más vezetői szint, ami az ő fősége alatt van, abban benne van a saját vezetői természete.
3: My statement to us this morning is simply this.
6: Az én megállapításom a számotokra ma reggel a következő.
3: Nothing happens without leadership.
6: Semmi nem történik vezetés.
4: Elhangzott a vezető jelleme című tanítássorozat negyedik része, melyben Steve Telcerovot hallhattuk.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
1: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
7: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Tudjátok, már hetedik hete az apostoli hitvallás, vesszük így soronként, és pont most van az, hogy hiszek a Szent Szellemben. A apostoli hitvallás az a rövid apostoli hitvallás. A minden nyugati protestáns közösség, felekezet ugyanúgy vallja, és a katolikus felekezet is ugyanígy vallja. Ők a vasárnapi istentiszteleteken a kibővítettet szokták egyébként megvallani a nikéai konstantinápolyi kiegészítéssel, és az egyébként úgy folytatódik, hogy hiszem az egyetemes egyházat, ez a rövid, de egy pillanat valahol megvolt, lehet, hogy nem is ebbe volt. Azt tettem pedig föl, emlékeztek a ha valamelyikőtök emlékszik, azt tettem föl a mai istentiszteletnek a benne lére, és úgy van, hogy van itt valamelyikőtöknek egy pillanat. Közben tudom, hogy némelyik őtöknek a bizonysága lemaradt, és a hozzászólása lemaradt, de ezt csak szeretném ezt elmondani, és atokat itt is szeretném majd elbocsátani, meg nem akarom annyira elhúzni. Hiszek Szent Szellemben, Urunkban és Éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a proféták által. Ez a kiegészítés. Csak azért olvastam föl, mert ez is teljesen egyezik azokkal a bibliai kijelentésekkel, amiket olvashatunk a Bibliába. Miért is foglalkozunk az apostoli hitvallással? Emlékeztek erre? Azért is foglalkozunk, mert fontos az, hogy ezekben az időkben tudjad azt, hogy mi behiszel, ki behiszel, mi a kereszténység, ki a kereszténység, mit jelent egyáltalán az, hogy Jézus Krisztus tanítványa vagyok. Az apostoli hitvallás, hadd mondjam el, tehát most ez a rövid apostoli hitvallás, és hogyha van a szívetekbe egyetértés, mondjátok velem, mert hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Szellemtől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Szellemben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen. És hát beszéltünk arról is, hogy még miért is van szükség a hitvallásra. A Róma 10-ben az a nagyon ismert Biblia vers, 9-es, 10-es vers, hogy ha száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedbe hiszel, hogy az Isten föltámasztotta őt a halálból, akkor megtartatsz. Tehát a száj megvallása hozzátartozik a keresztény hitethez, mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk megvallást annak a megvalósulására, az üdvösségre, gyógyulásra, szabadulásra. Aztán beszéltünk arról is, hogy önmagad felé is egy összegzés, és fontos ezt tudnod, hogy kibe hiszel, ahogy a 2 Timóteus 1.12-ben olvashatjuk, hogy Pál apostol tudta, kinek hisz. Így futotta végig a pályáját, nem bizonytalanra futott, és a hitvallás még azért is szükséges, hogy ugyanazt mondjuk, amit Isten megvallani, ugyanazt mondjuk, amit ő gondol, ugyanazt hirdessük ki őróla, magunkról is, és ez segít bennünket egy bátor, összeszedett, bizonyságtevő, hitvalló életnek a megélésébe. A Róma 10:17-et ismeritek szintén, a hit az hallásból jön. Hogyan tudtad te is elfogadni a názereti Jézus Krisztus személyes megváltódnak? Hitáltal. Hogy jött be a hit? Valaki erről beszélt. És így tudunk mi is hitre jutni, és mások is. Az egy fontos még, a hitvallás megvéd a tévejgésektől, és a Zsidó 2:1, hogy még inkább figyeljünk mindarra, amit hallunk, hogy nehogy valami módon elsodródjunk. Tehát Isten azt akarja, hogy akár jön vihar, szélvész, sokféle körülmény, háború, lehet, hogy jön infláció, lehet, hogy gazdasági válság, sok minden jöhet, de azt mondja, hogy van biztos pont az életedbe, és az Jézus Krisztusba vetett hited, és ez megőriz téged a szellemben, a hitben, az életutatban való elsodródástól is. Tehát oda lyukadtunk ki, és oda, ott tartunk, hogy hiszek Szent Szellemben. Tehát a Atya, Fiú, Szent Szellem, melyikőtök hallotta már ezt a kifejezést, hogy Szent Háromság? És melyikőtök olvasta a Bibliába? Mert a Bibliában nincsen ez a kifejezés, hogy Szent Háromság, ez egy teológiai fogalom. A Bibliában ez a kifejezés nem fordul elő, de mégis a Biblia végig a egyszemélyű, és, vagy háromszemélyű egy Istent mutatja be, akár az Ó, akár az Új Szövetségbe, tehát három személy, Atya, Fiú és Szent Szellem, de mégis ez a három személy egy Isten. Tehát lehet, hogy az Ószövetség kicsit visszafogottan beszél a három személyről, de azért több helyen megtalálhatjuk, nem akarom most ezt végigbogarászni veletek, csak egy-két utalást hadd tegyek, egyből a Teremtés könyvénél már a legelején olvashatjuk 1 Mózes 1, első 2 verse, kezdetben teremtette, ugye fordítás úgy van, hogy Isten az eget és a földet, a pontos hébert, ha megnézed, Istenek többes számba van, és az egek is többes számba van. Tehát kezdetben teremtette Istenek az egeket és a földet. És Isten szelleme lebegett a vizek fölött. Tehát itt is már a legelején, a legelső mondatban benne van az isteni többes, és benne van a Szent Szellem munkája, teremtésben kivett része. Izajás 63-ból raktam még be egy ószövetségi biblia részt. A 8-as verstől olvasom. Bizony az én népem ők, fiak, akik nem hazudnak, és lett nekik megtartójuk, és minden szenvedésüket ő is szenvedte, és arcának angyala megszabadította őket, szerelmében és kegyelmében váltotta meg őket, fölvitte és hordozta őket a régi idők mindennapján, ők pedig engedetlen voltak és megszomorították a szentség szellemét, és ő ellenségük kélet hadakozott ellenük, és megemlékezett népe a Mózes régi napjairól, hol van, aki őket kihozta a tengerből nyájának pásztorával, hol van, aki beleadta az ő szentséges szellemét. Tehát ebbe a szakaszba is láthatjátok, hogy mind a három isteni személy benne van az Atya, a én népem ők, benne van a Fiú, aki minden szenvedésüket viselte, és fölvette és hordozta őket, és benne van az Istennek a szelleme is, akit megszomorítottak. Tehát már az Ószövetség is adott kijelentést erről, és Isten fantasztikus és csodálatos Isten, hogy bár sokaknak a názereti Jézus eljövetelével ez a három személy egy újdonsággal hatott, és némelyek meg is botránkoztak rajta, de az Ószövetségben is beszéltek már erről, és volt erről kijelentése Istennek. Az Ószövetségben még nézzünk meg a János első levelét, 5. fejezet, 7. vers. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó, tehát a Logosz, és a Szent Szellem. A Logosz a Fiú, tehát az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem, és ez a három egy. És a Máté 3-ban is azt olvassuk a 16-os, 17-es verseket, emlékeztek, amikor Jézus bemerítkezett, ahogy feljött a vízből, hirtelen megnyílt a menny, és János látta, hogy Isten szelleme galamb formájába leereszkedett, és az Atya pedig szólt és kijelentést adott. Mind a három isteni személy ott megnyilvánult, működött ebben a cselekvés sorban is. És emlékeztek arra végezetül ezzel a Szent Háromság kérdésével kapcsolatban, a Máté evangélium utolsó sorait, amikor Jézus fölemelkedett a mennybe a tanítványok szeme láttára, és azt mondta, hogy menjetek és tegyetek tanítványá minden népet, merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Tehát együtt nevezi meg az Atyát, a Fiút és a Szent Szellemet, mint Isten képviselő három szemét, egyiket se különbözteti meg a másik javára, vagy ellenére, vagy stb., hanem az Atya, Fiú és a Szent Szellem. Többek számára, és ez is egy fontos pontja a hitednek, és az apostoli hitvallásnak, és a mi hitünknek, a keresztény hitnek, hogy a Szent Szellem Isten. Az nem csak Isten újja, nem csak egy erő, nem csak egy szél, vagy valami megfoghatatlan dolog, hanem a Szent Szellem az maga Isten. Egy olyan Isten, aki személy, személyes tulajdonságokkal bír, és láthatatlan módon munkálkodik itt a Földön, ezért hasonlította nyilván Jézus szélhez. Emlékeztek a János 3-ban, mondta Jézus, hogy ott fúj a szél, ahova akar, a zúgását nem hallod, nem tudod honnan jön, nem tudod hova megy. Na, ez a Szent Szellem. De mégis Isten és személy. És akkor megnézzünk néhány olyan tulajdonságot, ami arra utal, és egyértelműen arról szól, hogy a Szent Szellem az személy. Tehát nem csak egy szél, személytelen valami megnyilvánulás, hanem a Szent Szellem a személy. Tehát egy személyt meg lehet szomorítani, meg lehet csalni, egy személynek lehet hazudni. Az Efezusi Levél 4. fejezetében a 30. vers azt mondja Pál apostol, hogy ne szomorítsátok meg Istennek a szellemét. Vagy az apostolok cselekedete 4. vagy 5. részében Ananiás és Szafira történetét ismeritek. Ők hát egy nagyot hazudtak. Ott a ingatlan eladás kérdése volt a dolog, és Péter apostolon keresztül azt mondta az Úr, hogy miért foglaltál a szívedet a sátán, hogy megcsald a Szent Szellemet, és a mezőnek árából félretegyél. Miért cselekedted ezt a szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Ebben két dolog is van. Egyrészt az, hogy egy szemét lehet becsapni, egy személynek lehet hazudni. Másrészt itt benne van, hogy a Szent Szellem maga Isten. Tehát megcsald a Szent Szellemet, és nem embernek hazudtál, hanem Istennek, akit meg akartál csalni, és be akartál csapni. Tehát Isten szelleme az személy, tehát bántalmazható, káromolható is lehet vétkezni ellene. Nem érdemes egyébként, de előfordulhat. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetében olvassuk, hogy a kegyelemnek szellemét bántalmazza valaki. Tehát lehet bántani. Ez azt jelenti, hogy ő személy. És emlékeztek, hogy a Máté 12-ben, amikor Jézus beszél arról, hogy minden bűn megbocsátatik, kivéve egy dolgot mondott, hogy aki a Szent Szellem ellen vét, a Szent Szellem káromlása, az nem bocsátatik meg. Tehát bántalmazható, káromolható, és lehet a Szent Szellem ellen vétkezni, mert ő személy. Isten szelleme olyan isteni személy, hogy Istennek a mélységes, legmélyebb, legtitkosabb dolgait is ismeri, ő teljesen tudja. 1 Korintus 2-ben olvassuk ezt, és azt mondja ott Pál apostol, hogy a Szent Szellem mindent tud, mindent vizsgál. Ez a vizsgál az azt jelenti, hogy minden nyilvánvaló előtte, nincsen elrejtve semmi se a Szent Szellem előtt, Istennek a mélységeit is tudja, és ismeri. Ha megnézzük a Biblia bármelyik könyvét, amikor a Szent Szellemről szól, akkor mindig személyes névmásokat használ, a Szent Szellemet leírandó. És ez azt jelenti, hogy csak személyre vonatkozó mutató szavakat, személyes mutató névmásokat használ. Aztán, amit olvastunk már föl a Teremtés könyvének a legelején, hogy a maga a teremtés munkájában is részt vett, ahogy részt vett az Atya, részt vett a Fiú, részt vett a Szent Szellem is. De még a Jób 33-ból csak egyetlen egy verset hadd olvasok ezzel kapcsolatban nektek, hogy az Istennek szelleme teremtett engem, és a mindenhatónak lehellete adott nekem életet. Isten teremtette az embert. És itt kifejezetten az, hogy Istennek szelleme, más helyütt pedig Isten teremtette. Tehát a Szent Szellem is Isten, és konkrét személy. Aztán a Szent Szellem csinál egy csomó olyan dolgot, amit egy személy tud véghez vinni. Teljesen szabad és független akarata van. Ez azt jelenti, hogy személynek van akarata, független akarattal rendelkezik, önállóan dönt, például az eklézsiába, hogy milyen ajándékokat osszon ki kinek, és 1 Korintus 12-11-et olvasom. Mindezeket ugyanaz a Szent Szellem cselekszi, és osztogatja mindenkinek külön-külön az ajándékokat, ahogy ő akarja. Aztán a Szent Szellem tud imádkozni is. Sőt, könyörög értünk, és esedezik értünk, olyan dolgokat kimond általunk, ami elménkbe, a gondolatainkba nem is fér bele. A Róma 8.26-ban azért olvasom ezeket föl, tudom, hogy a hitnek az alapjai, ez nem prédikáció, hanem inkább tanítás, de muszáj ezeket átnéznünk, hogy a hitedet megújíts, fölfrissíts, fókuszáld, és újra célkeresztbe állítsd a bibliai igazságokat. Azt olvassuk, hasonlóképpen a Szent Szellem segítségére van az erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, ahogy kell, nem tudjuk. De maga a Szent Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Most nem a nyelveken szólásról akarok beszélni, de itt konkrétan erről is van szó. Ez lehetséges egyébként úgy is, hogy az anyanyelveden keresztül szól a Szent Szellem, olyan gondolatokat ad, ami egyébként nem jutott volna az eszedbe, és nem tudtad volna kikövetkeztetni. Tud így is. De tud úgy is, hogy teljesen tanástalan vagy egy helyzetben, és nem tudod, hogy hogy csináld, mit csinálj, mit imádkozz, és szorongat a szükség, a helyzet, lehet, hogy kétségbe esett helyzetben vagy, és csak elkezdesz nyelveken szólni. Nem érted, nem tudod, hogy mi jön ki a szavadon az értelmét, de a Szent Szellem érti, tudja, és a szellemedet megerősíti, és egy bizonyosságot kapsz afelől, ezt Isten is érti. Az én Uram, az én Istenem tudja. Sőt, az Isten angyalai is értik, mert ez egy angyali nyelv. Úgyhogy van úgy, hogy nem érted, de a Szent Szellem elkezd nyelveken szólással szólni az ő angyalaihoz, akik ott vannak körülötted. És így kezd el utasításokat adni. Úgyhogy bátran szóljatok nyelveken, mert a hitedet is erősíted, a belső emberedet is erősíted ezáltal. Angyali nyelven szólsz, senki más nem tudja kihallgatni, titkokat megfejteni, de Isten érti, és Isten tud olyan szavakat adni ezen keresztül a szádba, amin keresztül ő a környezetedet, angyalokat, szellemi lényeket tudja befolyásolni. Még egy dolog a személlyel kapcsolatban, János 14:26, azt olvassuk, hogy ő vigasztal. A vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket. Eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Tehát ő vigasztal, megtanít, és eszünkbe juttat dolgokat. A Szent Szellem ilyen dolgokat csinál. És hát ahogy haladnak az évek, egyre inkább szükséges, hogy be legyünk töltekezve Szent Szellemmel. Miért? El is felejtettem. Ne, csak vicceltem. Azért, hogy eszünkbe juttasson dolgokat, amiket Jézus Krisztus mondott. Jézus Krisztus szavait fogja az eszedbe juttatni. Tehát amikor csak úgy bevág hirtelen egy mondata az agyadba Jézus Krisztus szavaiból, akkor hát élj a gyanúperrel, hogy ez nem a agyadból jött, hanem a szellemedből, vagy a Szent Szellemtől jött. Tegnap volt egy ember, hogy is, Baranyai József, aki 72-be hallott ugye egy mondatot, hogy a Monte Carlói rádióba szeretett volna ő szolgálni. Persze, az keresztény rádió, aki ismeri, annak idején ugye volt a Szabad Európa Rádió, meg volt a Monte Carlo. A Szabad Európa Rádió ugye az a politikai dolgokat sugározta erre, a Monte Carlói az pedig magyar nyelven is sugárzott keresztény prédikációkat, híreket, bizonyságokat, stb. És nem volt nekik kint magyar anyanyelvű munkatársuk. És a Baranyai József pedig érezte a szívébe, feleségével megbeszélte, kicsi gyerekekkel elindultak, és akkor nagy nehezen ki is kerültek, de megbetegedtek. És akkor hát se előre, se hátra, nem is tudom, hol voltak akkor már Jugoszláviába is. Egy biztos hangot hallott, hogy most menjen le a kikötőbe, és lesz ott egy hajó, és azzal el tudnak jutni. És hát azt tudta, hogy ez nem az ő gondolata, mert ez neki nem jutott volna eszébe, lement, és ott volt egy hajó, és mondták, hogy másnap reggel akkor indulnak már, és pont oda mennek, és stb. Tehát eljutott. Számomra ez azért is érdekes volt, mert én a 70-es évek közepén én hallgattam ezt a rádiót, még a megtérésem előtt is. Hát ez egy, aki annak idején emlékeztek, tehát ezt a két rádióoldót hallgattuk, ugye a URH-n, és hát ezeket lehetett magyar nyelvűeket fogni, és hát most láttam a bizonyságot, láttam azt az embert, aki utána 20 éven keresztül ott szolgált, és ő ott olvasta, ott imádkozott, ott mondta be a híreket, meg a prédikációkat, stb. Egy élmény volt. Isten azért fantasztikus módon dolgozik. A Szent Szellem ez a személy, aki eszedbe juttat dolgokat, és oda viszi a gondolatokat, és elvezet minden igazságra. János 16:13 olvassuk, hogy a bekövetkező eseményeket is megjelenti, és az igazságra pedig vezet. Onnan lehet tudni egyébként, hogyha betöltekezik valaki Szent Szellemmel, hogy nem áll meg egy igazság szinten, hanem mindig egyre kiteljesedettebb módon tud engedelmeskedni a Bibliának, a bibliai igazságoknak. Mert nem csak annak engedelmeskedek, hogy higgyek Jézus Krisztusban, hanem ahogy elkezdtem ennek engedni, úgy a Szent Szellem vezet, és rádöbbenek arra, hogy igen, hát be is kell merítkeznem például vízbe. Aztán ennek engedelmeskedek, és akkor rájövök, hogy hát de be is kell töltekeznem Szent Szellemmel. Ennek engedelmeskedek, és akkor így újból és újból hitbeli igazságokat bont ki, és visz előbbre bennünket, és vezet. És egyébként Jézus maga is személyről szól, tehát vigasztalóról, és ott személyes névmást is használ, tehát őt küldi el, nem valamit, hanem őt. Egy kérdés, ugye, hogy amikor beszélgettek emberekkel, található-e a Bibliában egyértelmű kijelentés arról, hogy a Biblia a Szent Szellemet Istennek nevezi? Tehát, hogy a Szent Szellem az Isten. Egyébként erről volt már most már egyet-kettőt mondtam, de emlékeztek a Máté 28 végén ott, hogy az Atya, Fiú, Szent Szellem nevében, tehát ott a három említett személy közül egyik sem kiemelt a többi közül, vagy nem úgy van, hogy hát a kettő Isten, a harmadik az nem, stb. Stb. A János első levele 5. fejezetében pedig van a vers, a 7. vers, ami azt olvassuk, hogy hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, Fiú, Szent Szellem, és ez a három egy. Tehát Atya, a Szó, tehát a Logosz és a Szent Szellem, 1 János 5:7. És azt olvassuk, hogy ez a három egy, tehát az Atya és a Logosz és a Szent Szellem egy. Az Atya Isten? Igen, Isten. Tehát akkor a Szent Szellem is Isten. A Logosz Isten? A János evangélium elejéről olvassuk, hogy igen. Tehát akkor a Szent Szellem is Isten. És hát emlékeztek, hogy amit említettem az Ananiásnál, az apostolok cselekedete 5. fejezetébe, azt olvassuk, hogy nem embereknek hazudtál, hanem Istennek, mondja Péter ott Ananiásnak, és azt mondja, hogy miért tetted ezt, hogy elfoglalja a sátán a szívedet, hogy megcsord a Szent Szellemet és a mező árából félretégy, nem, de megmaradva neked maradt volna meg, és eladva a hatalmadba volt. Miért cselekedted ezt a dolgot a szívedben? Nem embernek hazudtál, hanem Istennek. Nem embernek hazudtál, hanem Istennek. Megcsold a Szent Szellemet. Tehát a Szent Szellem Isten. És ez egy fontos és egy lényeges dolog. És ugyanezt erősíti meg egyébként az a kijelentés is, amit az írásoknak, a Bibliának a keletkezéséről a 2 Timóteus 3:16 és a 2 Péter 1:21 ír. A Timóteushoz írt levélbe azt olvassuk a 2 Timóteus 3:16-ba, a teljes írás Istentől ihletett. Péter pedig azt írja a 2 Péter 1:21-ben, hogy a Szent Szellemtől indítatva szóltak Isten szent emberei. Tehát azt mondja, hogy az írás ihlette, Péter pedig azt mondja, hogy az Isten ihlette az írást, Péter pedig azt mondja, hogy a Szent Szellem ihlette. Tehát a Szent Szellem az Isten, aki ihlette az írásoknak az íróit, a Biblia íróit. Tehát akkor úgy is egy fontos dolog, hogy az írásoknak a szerzője kicsoda, a Bibliának a szerzője kicsoda, maga Isten és a Szent Szellem. Tehát amikor ott van a Jézus Biblia a kezetekbe, tehát azt tegnap osztottak, és tegnap kapott mindenki, aki ott volt, kinek nincs Jézus Bibliája, aki szeretne egy ilyet. A 66 könyv elején van egy rövid összefoglaló, hogy mind az abba a könyvbe levő Jézussal kapcsolatos, a Messiással kapcsolatos kijelentéseket úgy összefoglalják, hogy vajon az a könyv hogyan szól a názereti Jézusról. Aztán, na sikerült. Ez így néz ki. Aztán vannak magyarázatok is benne. Magyarázatok pedig ma élő Isten emberei, apostoli ajándékoknak a magyarázatai vannak benne. Nagyon jó, alkalmas arra, hogy bővíts, stabilizáld, szélesítsd a látásodat, hitedet, úgyhogy érdemes olvasni. És egyébként minden egyes könyv előtt van egy QR kód is. Itt például. Jézus a dicsőséges teremtőn, ez van egyébként a legelső könyv elején, hogy ilyen profétai kijelentések vannak Jézusról, és ha rámész a QR kódra, akkor Jézus bibliája, aki szeretne egy ilyet. A 66 könyv elején van egy rövid összefoglaló, hogy mind az abba a könyvbe levő Jézussal kapcsolatos, a messiással kapcsolatos kijelentéseket úgy összefoglalják, hogy vajon az a könyv hogyan szól a názereti Jézusról. Aztán, na sikerült. Ez így néz ki. Aztán vannak magyarázatok is benne. Magyarázatok pedig ma élő Isten emberei, apostoli ajándékoknak a magyarázatai vannak benne. Nagyon jó, alkalmas arra, hogy bővíts, stabilizáld, szélesítsd a látásodat, hitedet, úgyhogy érdemes olvasni. És egyébként minden egyes könyv előtt van egy QR kód is. Itt például. Jézus a dicsőséges teremtőn, ez van egyébként a legelső könyv elején, hogy ilyen profétai kijelentések vannak Jézusról, és ha rámész a QR kódra, akkor pedig azzal kapcsolatos egy YouTube-os dal

is benne. Magyarázatok pedig ma élő Isten emberei apostoli ajándékoknak a magyarázatai vannak benne. Nagyon jó, alkalmas arra, hogy bővíts, stabilizáld, szélesítsd a látásodat, hitedet, úgyhogy érdemes olvasni. És egyébként minden egyes könyv előtt van egy QR kód is. Itt például. Jézus a dicsőséges teremtőn, ez van egyébként a legelső könyv elején, hogy ilyen profétai kijelentések vannak Jézusról, és ha rámész a QR kódra, akkor pedig azzal kapcsolatos egy YouTube-os dal dicsőítés linkje nyílik meg. Kinek nincsen ilyen bibliája, aki szeretne? Aki szeretnél. Igen, ezt online nem tudom megcsinálni. Itt mondták, hogy érdemes személyesen jönni. Igen, a Szent Szellem az írásoknak a szerzője. És az írásoknak a magyarázója is a Szent Szellem, ahogy már olvastuk. És a kérdés az, hogy amikor betölt a Szent Szellem, akkor mit csinál az életünkbe? Mit cselekszik a Szent Szellem az életünkbe? Mert fontos, hogy ott legyen az életedben a Szent Szellem. És nem csak egy ilyen sokadlagos, másodlagos valami vagy valaki, hanem az apostolok cselekedete első fejezete 8. versébe azt olvassuk, hogy ő az, aki erőt ad. És veszünk erőt, miután a Szent Szellem eljön ránk. És leszünk az Úrnak így tanúi. Tehát vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön rátok. Tehát szeretnél erőt venni? Melyikőtök volt már úgy, hogy hát kifacsartnak érezted magad, és úgy érezted, hogy hát eljutottál a természetes emberi erőd és képességeid végére, és elfáradtál. Azt hiszem, hogy voltunk már így mindannyian. Mondod, hogy ma este is, vagy ma nincs még este. Ma is voltál már így. Akkor azt mondja itt Jézus, hogy vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön rátok. Csak be a szemed, és nyisd ki a szellemed, a szíved, és kérd az Urat, hogy Uram, szükségem van a Te erődre, és én ezt most megragadom. Kérünk, kedves Szent Szellem, frissíts föl, járj át, fizikai, lelki, szellemi erővel töltsd be. Ámen. Ilyen egyszerű, és nem kell semmi bonyolult dolog, és hogyha ezt megcsinálod, kinyitod a szádot, elkezdesz nyelveken szólni, akkor hogy fölfakad belőled, és az a forrás kijön belőled. János evangéliumban azt olvassuk a 4. fejezet 24-es versébe, hogy Isten szellem, és akik őt akarjuk imádni, szükséges, hogy hogyan imádjuk őt. Szellemben és igazságban. Vagyis Szent Szellem által tudod csak Istent úgy imádni és úgy dicsőíteni, ahogy ő kívánja és ahogy neki tetszik. Hogy őt fölemeljük, hogy őt fölmagasztaljuk, ahhoz szükséges, hogy betöltekezzünk Szent Szellemmel. Tegnap is szerintem ti is tapasztaltátok, hogy voltak a dicsőítésnek több olyan pontja, amikor ugye a Szent Szellem úgy szabad teret kapott, és úgy jobban kiáradt az embereknek a szívét, a gondolatait, azért, mert a szellemüket is megragadta, és mennyközpontúvá tette a fókuszokat az emberekbe. És ez a cél, hogy betöltekezve Szent Szellemmel, egyszerűen tudjuk úgy imádni és úgy dicsőíteni Isten, hogy a Szent Szellem által szellemben imádjuk, hogy a szellemünk ne csak a mi szellemünk elevenedjen meg és legyen mennyfókuszú, hanem akik hallanak, akik látnak, akik ott vannak abban az atmoszférában, azokat is egy olyan hatás érje, hogy ők is ne pusztán

egy pszichikai élményben legyen részük, hanem a szellemüket ragadja meg Istennek a jelenléte. Aztán, ami már volt szó, hogy az írásoknak a megértéséhez értelmet ad a János 16-13-ba, ahogy eljön, aki az igazság szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Volt már úgy nekem is, hogy elolvastam egy-egy mondatot, volt úgy, hogy 20-szor. És tudod, nem azért, mert archaikus fordítás volt, lehet, hogy az is az, hogy volt ilyen is, de mert csak azt éreztem, hogy ebbe van valami több, ami nem bomlott ki. Csak azt éreztem, hogy Isten ezen a mondaton keresztül akar mondani többet. De nem tudtam, hogy mi az. És akkor újból elolvastam. Újból és újból elolvastam. És hogy van a csodálatos a te kegyelmed. És juttasd eszembe. Jó van. Az egyik zsoltárban van. A te beszéded, csodálatosak a te beszédeid. Azt kikeresnéd valahol. 70 valahely körül van. Nem. Igen, igen. Csodálatosak, több eszámban van arra. És van még egy ilyen? Más nincs. Mert ott, ahogy elkezdtem, azt olvastam nagyon sokszor, és akkor végül a csodával teli, emlékszel, az egy kijelentés volt. Évekkel ezelőtt még tanultad is. Oké. Okay. Halleluja. Nem baj. Akkor majd máskor. A Szent Szellem, köszönöm neked, Uram, hogy ilyen Isten vagy, hogy eszünkbe juttatod Jézus Krisztus szavait, mert ez az én gondolatom volt most. De a Szent Szellem vezet, és fölfrissít, és megerősít, és értelmet ad az írások megértésébe. És azt mondja, Apostolok cselekedetei első fejezet, második vers. Mindaddig a napig, amelyen fölvitetett Jézus, miután parancsokat adott a Szent Szellem által az apostoloknak, akiket kiválasztott. Tehát figyeld meg, hogy vezetést és irányítást is adott a Szent Szellem, tehát nem csak úgy volt, hogy eszünkbe juttatott, hanem vezetett, amit mondtam a Baranyai Józsefről is, és vezetést és irányítást adott. Vezetést és irányítást adott, emlékeztek, amikor Sault és Barnabást kérte, hogy válasszák el, és küldjék ki szolgálatra. A Krisztus testének az építésére is szellemi ajándékokat ad, hogy építsük vele a Krisztusnak a testét. 1 Korintus 12:11-ben azt mondja, hogy mindezeket egy és ugyanaz a Szent Szellem cselekszi, és osztogatja mindenkinek külön-külön, ahogy csak akarja. És minden azonban haszonra adatik a Szent Szellem kijelentéséből. Minden azért adja Isten szelleme, hogy az hasznára legyen az egész testnek, és az egész test tudjon épülni. Az elején felolvastuk a
118-as Zsoltárnak egy részét, második részét, ugye ki is keresem a 118-as Zsoltár, hányos verstől volt? 18. Igen, ott egyel korábbról olvastuk. Nyissátok meg nekem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon, és dicsérjem az Urat. Menje, édesatyánk, kérünk téged, hogy a Szent Szellem által nyisd meg szívek ajtajait, nyisd meg szíveknek a kapuit, nyisd meg olyan ajtókat, amelyek eddig zárva voltak, nyisd meg olyan szíveket, olyan kapukat, amelyek eddig nem voltak nyitva előtted, hogy bemenj azokon, hogy azokból a szívekből is téged dicsérő, téged magasztaló szavak, dicséretek hangozzanak föl. Azt mondja, hogy magasztallak téged, mert meghallgattál és szabadításomul lettél. A kő, amit az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez. Csodálatos ez, ami szemeink előtt. Ez az a nap, amit az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk ezen. Uram, segíts most, Uram, adj most jó előmenetelt. Áldott, aki az Úr nevében jön, áldunk titeket, akik az Úr házában valók vagytok. Ahogy mondta Gábor is, voltak, akik Ausztráliából ide repültek 25 percet, hogy tudjanak zenélni a színpadon. De van, aki meg Dél-Afrikából repült ide, Amandáikra emlékeztek, Amanda Boyce-ra, és a férjére most az elkövetkező napokban lesz a Profita iskolán fog szolgálni ő is több területen. Úgyhogy akik el tudtak jönni, ha csak egy-egy napra is, vagy egy-egy fél napra is, akkor is érdemes előtte egyeztetni, hogy vannak a programok, és érdemes eljönni. Áldott, aki az Úr nevében jön, áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagytok. Amikor az Úr nevében jössz, az Úr Jézus Krisztus nevében mész valahova, akkor nem csak, hogy áldást viszel, hanem te magad is áldott vagy. Tehát áldást nyersz önmagadban is, és áldást közvetítesz te magad is, amikor az Úr Jézus Krisztus nevében tudod, hogy itt a helyem, tudom, hogy azért vagyok itt, mert Istennek ez az akarata, hogy ide menjek, oda menjek, itt maradjak, ezt csináljon, vagy azt csináljon, vagy éppen ne csináljak semmit. Azt mondja, az Úr, az ő világosított meg minket, mert ő az Úr. Ebbe kijelentéseket, megvilágosodásokat a Szent Szellem ad. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem kellett a véres áldozatot, égő áldozatot, nem kellett odakötni az oltárhoz, mert leölték. Az már egy kivéreztetett tetem darab volt, darabok voltak. Miért kell odakötni valamit? Azért kell odakötni, mert él, hogy el ne menjen. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltárszarvához, ezt így is lehet értelmezni, hogy igen, fölmennek, mondja más helyütt a próféta, Izaiás próféta, hogy fölmennek az oltára a kosok és a bárányok áldozatul, önkéntes áldozatul, és erről beszél Pál apostol a rómaiakhoz írt levélbe, és a Szent Szellem ezt kezdi kibontani, hogy egy olyan időszak van, hogy közd oda magadat ünnepi áldozatként az oltárszarvához, közd oda magadat elkötelezettséggel, a tökéletesség köteleivel, a szeretetnek a köteleivel, a testvéri kapcsolatokhoz, mert ezen keresztül
nem tetemként, hanem élő áldozatként lesz kedves Isten előtt az életed. És ez bizony az, hogy meghallgatod, lehet, hogy csak ennyi a reszortot, hogy meghallgatod, hogy elmondja a bánatát. És lehet, hogy számára ennyi a vigasztó. Lehet, hogy az lesz, hogy imádkozol érte. Lehet, hogy bátorítod, lehet, hogy megerősíted, nem tudom. De kötelezd el magadat áldozatul az oltárhoz, az oltárszarvához. Istenem vagy te, hálát adok neked, én Istenem, magasztallak téged. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. A Szent Szellem az Isten. Szent Szellem a Szent Háromságnak a harmadik személye, ugyanolyan erővel, hatalommal, istenséggel bír, mint az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, és a Szent Szellem az, aki várja azt és vágyja azt, hogy az agyunkat, az elménket egy kicsit félre tudjuk tolni, és tudjon ő olyan módon befolyást kapni, hogy a gondolatainkat irányíthassa, a gondolatainkat vezethesse. És most egy kérésem is lenne felétek. A Szent Szellem benned van. A jelenlevők közül valaki felé, bárki legyen az, kérjél Istentől, a Szent Szellemtől, a Szent Szellem Istentől bátorítást, vigasztalást, üzenetet. Közben kijön a dicsőítős rész, legalább egy vagy kettő, és figyeljetek az Úrra. És egy-egy üzenetet. Legalább egy üzenet legyen benned valaki fele, aki itt van. Mert a Szent Szellem benned van. Befogadtad Istent a szívedbe, a Fiút, názáreti Jézust. Egy Isten van. Ha bement a Fiú, valamilyen módon az Atya jelenléte is ott van. A Szent Szellem is. Akár karizmatikusnak mondanak, akár nem.

0: királyságod az igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. És van okunk arra, hogy örüljünk neked, van okunk arra, hogy örüljünk benned, van okunk arra, hogy örüljünk mindennek, amit eddig tettél, cselekedtél. Van okunk arra, hogy örüljünk a te megtartásodért, gondviselésedért. Van okunk arra, hogy örüljünk mindazért, amit ezután fogsz tenni. Csodatevő, ima meghallgató, fantasztikus Isten vagy.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
4: a Rádió Sansz műsorán.